0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből.

0: Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai Jenőről elnevezett híd a Csepel-sziget északi részét köti össze Budapest 9. kerületével. Az 1926 és 1927 között készült út a Szabadkikötőhöz, ami közvetlenül a felső torkolati hajózsilip alatt keresztezi a Ráckevei Dunaágat, ezért szükség volt egy átkelőre is. A kétszer egysávos rácsos közúti hidat a kikötő ügyek kormánybiztossága építette Dieter János tervei alapján, összesen 316 tonna vasat felhasználva. Az építményen egészen a csepeli gyorsvasút megnyitásáig autóbusz is közlekedett, és jelentősen megkönnyítette az egykori nagyvásártelep, a mai nagybani piac elődjének életét, ahová így nem csak vasúton és hajón, hanem közúton is szállíthatóak voltak a termények. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumok éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A múzeumok éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham palotát, vagy a Bálnát is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tetőzik a hőség, stabilan termel az utolsó paksi blokk, az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget koncertjei. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Stabilan termel a paksi atomerőmű, a Duna vízszintje lassan emelkedik, már 7 cm-rel van a minimum szint fölött. Tájékoztatott az esti helyzetről a miniszterelnök a kormányülés és a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter közölte, hogy a Duna menti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Kiemelte, a rekord hőség után a következő nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. A kormányfő kiemelte, hogy a védelmi munkacsoport ülésén minden szakterület feladatul kapta, hogy készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be a kormányülés után. Uniós forrásból egyebek között a települések bevonásával szélerőművek, valamint geotermikus energiahálózat fejlesztése és energiatároló kapacitás bővítés valósul meg. Emellett felgyorsítják a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, valamint mindenki igényelhet ingyenesen okosmérőt, aminek felszerelése évi 4000 kWh terhelés felett kötelező lesz. A kormányfő tájékoztatott, augusztus 31-éig kiírják az első szélerőmű pályázatokat a Szent István vidékfejlesztési terv részeként. Magyar Péter elmondta azt is, eredményt hirdetnek pénteken az 1,5 milliárd eurós, mintegy 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési pályázat kapcsán. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, hogy Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Sulyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Sulyog Tamásnak hívják. Az M1-en is láthatók lesznek majd az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A fellépések korlátozott ideig a média klikken is visszanézhetők lesznek. Többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatarra, szél délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első modern hazai áruház a Párizsi Nagyáruház volt, amely az Andrássy úton épült 1882-ben, mint a Terézvárosi kaszinó székhelye. Első átalakítását már 1909-ben elkezdték, hogy francia mintára a kor legmodernebb áruházát alakítsák ki. Az államosítást követően először könyvraktárnak használták, de 1958-ban divatcsarnok néven nyitották meg újra eredeti funkciója szerint. 1999-ig a Centrum áruházak tagjaként üzemelt, majd bezárták, míg 2005-ben egy magáncég vásárolta meg az államtól és újította fel, hogy ismét régi pompájában tündököljön.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd a főváros legészakibb hídja, ami Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. A híd a Budapestet elkerülő M0-ás autóút része. Nem hivatalos neve is az M0-ás Északi-Duna hídja, ami áthalad a Szentendrei sziget és a Szentendrei-Duna ág felett is. Környezetvédelmi okokból a hídról nem lehet lehajtani a szigetre. Ez az építmény valójában öt híd együttese, melyek közül a legnevezetesebb a Nagy-Duna ág felett átívelő 591 méter hosszú hídszerkezet, mely az ország első igazi ferdekábeles hídja. Az átkelőn irányonként két forgalmi sávot alakítottak ki, de találunk rajta gyalogutat, és ezen halad át a nemzetközi Euróveló 6 kerékpárútvonal is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres viasz múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Walter volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített. Halála előtt a szobrász viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nemrég felújított Karmelita Kolostor, azaz a miniszterelnökség homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én koncertet adott az épület helyén álló Budai Teátrumban. Ludwig van Beethoven 1800 és 1808 között több alkalommal járt Martonvásáron a Brunswick család vendégeként. De ez volt a legendás zeneszerző egyetlen ismert budai fellépése. A látogatás emlékét utcanév is őrzi a 12. kerületben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1983-ban megnyílt Almási téri szabadidőközpont felpezsdítette a tér életét. Negyed századon át kiállításokat, előadásokat, koncerteket, táncházakat szerveztek, és programjaik egy része a térre is kiköltözött. A szabadidőközpont szolgált helyszínül az 1983-as Ki mit tud televíziós selejtezőhöz és döntőhöz, amiért megkapta a Magyar Televízió nívódíját. Az intézmény sikeres programjai közé tartozott a múltban Budapest egyik legnépszerűbb gyermekjátszóháza, a Kölyök Vár, és innen indult a Téka Táncház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tetőzik a hőség, stabilan termel az utolsó paksi blokk. Az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget koncertjei. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Stabilan termel a paksi atomerőmű, a Duna vízszintje lassan emelkedik, már 7 cm-rel van a minimum szint fölött. Tájékoztatott az esti helyzetről a miniszterelnök a kormányülés és a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter közölte, hogy a Duna menti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Kiemelte, a rekord hőség után a következő nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. A kormányfő kiemelte, hogy a védelmi munkacsoport ülésén minden szakterület feladatul kapta, hogy készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be a kormányülés után. Uniós forrásból egyebek között a települések bevonásával szélerőművek, valamint geotermikus energiahálózat fejlesztés és energiatároló kapacitás bővítés valósul meg. Emellett felgyorsítják a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, valamint mindenki igényelhet ingyenesen okosmérőt, aminek felszerelése évi 4000 kWh terhelés felett kötelező lesz. A kormányfő tájékoztatott, augusztus 31-éig kiírják az első szélerőmű pályázatokat a Szent István vidékfejlesztési terv részeként. Magyar Péter elmondta azt is, eredményt hirdetnek pénteken az 1,5 milliárd eurós, mintegy 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési pályázat kapcsán. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, hogy Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Sólyog Tamásnak hívják. Az M1-en is láthatók lesznek majd az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A fellépések korlátozott ideig a média klikken is visszanézhetők lesznek. Többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatarra, szél délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 230 méter magasságban található József kilátó érdekessége, hogy nevével ellentétben a Szemlőhegyen található. Ennek a hegynek valamikori német neve valóban József hegy volt, az egykor itt álló Szent József szobor után. Azért nevezték át Szemlőhegynek, mert a hagyomány szerint Buda visszafoglalásakor a tüzérek innen örködtek, azaz szemlélődtek. A kilátón, amely a vízművek tulajdona és ami egy víztározon létesült, azonban rajta ragadt a József-hegyi név. Az 1970-es években épített, nem túl látványos betontömb nem érdemes a fotózásra. Ám a kilátás, ami onnan tárul elénk, annál inkább.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. Az Országház a főváros egyik legfontosabb jelképe, mely egyben a történelmi múlt egy korszakának is jellegzetes és monumentális emléke. Az eklektikus stílusú épület felépítésére 20 terv érkezett. Köztük Steindl, Hammerl, Otto Wagner, Kalmár és Brent művei kaptak jutalmat. Végül Steindl Imre átdolgozott terveit fogadták el 1884-ben. Az építés 1885-től 1904-ig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd tervezése 1993-ban kezdődött. Az építés pedig 6 évvel később indult meg az előkészítő munkálatokkal, melyek nagy része egy árvízhullám miatt kárba veszett. Az átadásra végül 2008. szeptember 30-án került sor. A híd nevéről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kétfordulós internetes szavazással akar dönteni, mely érdekes eredménnyel zárult. Az első 3 helyezett Stephen Colberg, amerikai komikus műsorvezető, John Stewart, amerikai műsorvezető és Zrínyi Miklós lett, de az eredményt végül nem vették figyelembe. A Megyeri híd elnevezést is egy internetes szavazó vetette fel, ennek alapján adta ezt a Földrajz Névbizottság arra hivatkozva, hogy a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze egymással. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tetőzik a hőség. Stabilan termel az utolsó paksi blokk. Az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget koncertjei. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Stabilan termel a paksi atomerőmű, a Duna vízszintje lassan emelkedik, már 7 cm-rel van a minimum szint fölött. Tájékoztatott az esti helyzetről a miniszterelnök a kormányülés és a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter közölte, hogy a Duna menti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Kiemelte, a rekord hőség után a következő nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. A kormányfő kiemelte, hogy a védelmi munkacsoport ülésén minden szakterület feladatul kapta, hogy készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be a kormányülés után. Uniós forrásból egyebek között a települések bevonásával szélerőművek, valamint geotermikus energiahálózat fejlesztés és energiatároló kapacitás bővítés valósul meg. Emellett felgyorsítják a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, valamint mindenki igényelhet ingyenesen okosmérőt, aminek felszerelése évi 4000 kWh terhelés felett kötelező lesz. A kormányfő tájékoztatott, augusztus 31-éig kiírják az első szélerőmű pályázatokat a Szent István vidékfejlesztési terv részeként. Magyar Péter elmondta azt is, eredményt hirdetnek pénteken az 1,5 milliárd eurós, mintegy 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési pályázat kapcsán. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, hogy Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Sulyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Sulyog Tamásnak hívják. Az M1-en is láthatók lesznek majd az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A fellépések korlátozott ideig a média klikken is visszanézhetők lesznek. Többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatarra, szél délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Boráros tér helyén a 18. század előtt Szentfalva község terült el. Lakosai leginkább jobbágyok, királyi hivatalnokok és egyéb udvari népek voltak. A területet később Fatérnek hívták, majd 1875-ben kapta az új nevét Boráros Jánosról. Pest városi főbírája a város szépítést is szem előtt tartotta. 1804-ben ő nyitotta meg a Városligetet. Vagyonát teljes egészében jóléti alapítványokra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője, épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd Budai hídfőjénél épült fürdőhelyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8-féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai híd mellett áll a Cseperi gyorsvasút hídja. Építését a pártvezetés rendelte el, és a 3 éves terv egyik beruházásaként készülő Cseperi hév építése indokolta. A vasút nyomvonala ugyanott ível át a soroksári Dunák felett, mint a közút, és egy a közúti híddal szinte azonos vas szerkezetet építettek a tömegközlekedés számára. Az újabb híd pályaszintje azonban körülbelül 1 méterrel magasabban feküdt, mint a 30 évvel korábban épült azonos kiképzésű párja. A híd tervei az Állami Mélyépítéstudományi és Tervezőintézetnél készültek. Tervezői Sávoly Pál és Ritter Mór voltak. A 720 tonna súlyú karbonacélból készült hidat a Mávak gyártotta és szerelte. Átadására pedig a gyorsvasút megnyitásakor 1951. május 1-én került sor. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kollár Péter Eriket, a Monarchia Operett alapítóját és művészeti vezetőjét. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak és neked is.
1: Egy fantasztikus eseményre hívjuk meg a hallgatókat. A Monarchia Operett különleges, egész estés gálaesttel tisztelek kiemelkedő hungarikumaink, nemzeti kincseink előtt, a magyar borkultúra és a klasszikus operett örökérvényű hagyományai előtt augusztus 16-án a Városmajori Szabadtéri színpadon. Ez lesz a Borban a Vigasság Operett Gála. Vannak dolgok, amelyeket először nem kötünk össze, pedig annyira egyértelmű lenne, hogy össze is köthetnénk. Hogy született meg a gondolat, hogy ez egyetlen előadásban valósuljon meg?
2: Igazából a Monarchia Operett évről évre bemutat egy nagyszabású gála műsort. Ezt általában január elején tesszük meg, akkor van a premier, és akkor ezt egész évben játsszuk. És az elmúlt években próbáltuk azt csinálni, hogy mindig egy adott témát kapcsolni a gála műsor, tehát hogy egy picit tematikus legyen, és ne csak elhangozzanak az adott operett részletek, amiket ugye a nézők nagyon-nagyon szeretnek, hanem tényleg valami köré mindig építeni. És akkor a tavalyi évben találtuk ki azt, hogy az operettekben olyan meghatározó a bor, a pezsgő, a mulatság, hogy e köré lehetne egy igazi jó kis operett előadást építeni, és így született meg ennek aztán az ötlete, és válogattuk aztán hozzá a legjobb operett részleteket, operett számokat, jeleneteket, amikben megjelennek a bor és ezek a különleges nedű.
1: A műsorban ugye számos ismert operes sláger csendül fel. Hogy mi volt a szempont, az megvan, de lesznek-e olyan meglepetések is, amelyekre a közönség mondjuk nem számít?
2: Szerintem sok ilyen meglepetés van az előadásunkban, erre mindig törekszünk, hogy úgy építsük fel akár az előadást, akár a különböző számokat, hogy abban mindig legyen egy kis csavar, egy külön kis meglepetés. És hát valóban, amikor készült ez a műsor és válogattam a dalokat hozzá, akkor óriási anyag volt az, ami a rendelkezésemre áll. Tehát, hogy tényleg szinte mindegyik magyar operettben van egy-egy olyan dal, ami ehhez a témához kapcsolódik. De ezt próbáltuk aztán kiválasztani a legjobbakat, a legismerteket, de persze szerepelnek olyan dallamok, olyan slágerek is, amik nem biztos, hogy elsőre az eszünkbe jutnak, de aztán, amikor meghalljuk ezeket a dallamokat, akkor azt mondjuk, hogy hát tényleg, ez is egy jó kis szám, és hogy tényleg ez is egy operett. És akkor kiderül, hogy hát persze, igen.
1: A Borban a Vigasság Operett Gála az nem csak egy koncert, hanem egy történetet mesél el. De milyen történetet, milyen utazásra hívja a nézőket?
2: Hát igazándiból a magyar bor kultúrának egy olyan világát szeretjük volna a nézők elé tárni, ahol a bor az nem csupán italként jelenik meg, hanem kiderül belőle a magyar kultúra, az örökségünk és hát a közösség teremtő ereje a bornak. Úgyhogy az előadás során a hazai borászat és a szőlőművelés gazdag hagyományai azok teljesen megjelennek, valamint a bornak az ünnepi pillanatai. Egészen a szőlőműveléstől kezdve elindulunk a szőlőszületeken keresztül, végigmegyünk a világhírű borvidékeken, és hát közben szólnak ezek a jó kis operett dallamok, amik ugye átszövik az egész estét. Úgy próbáltam összeállítani a műsort, hogy először egy szüret tárul elénk, ahol megjelennek a szüretnek a különböző szereplői, és aztán utána tovább megyünk a palotáknak a világába, ahol kiderül, hogy az arisztokrácia hogyan fogyasztotta a pezsgőt és a borokat, aztán utána kicsit kalandozunk, kockásterítős világban ott megjelennek a pesti lugasoknak a különböző dallamai, és egy kis polgári borünnepet mutatunk be a nézőknek, és aztán ne felejtsük el azt, hogy a magyar csárdáknak a világában is ott volt szervesen a bor kultúra, és ez is megjelenik ebben az előadásban.
1: A gála során ugye felcsendülnek tehát a legnépszerűbb bordalok és vidám operett részletek a Monarchia Opera sztárjainak előadásában, viszont a sztárvendég Oswald Marika, aki ugye a magyar operett egyik ikonikus alakja. Mit jelent számotokra az, hogy ő is részese ennek a gálának?
2: Oswald Marikával nagyon régóta dolgozunk együtt a Monarchia Operettel, de szinte a kezdetektől fogva. Uh-huh. És ahogyan mondtad, a Marika tényleg a magyar operett játszásnak olyannyira az ikonikus alakja, hogy szinte elképzelhetetlen ma már egy jó kis operett gála nélküle. És itt a Városmajori Szabadtéri színpadon hagyományosan minden évben nyáron van a Monarchia Operett Színháznak egy nagyszabású koncertje, és tényleg az elmúlt években Marika mindig megjelent ezekben az előadásokban, úgyhogy a nézők most is várják nagyon-nagyon Marikát, és hát próbálunk mindig kitalálni neki is valami újdonságot, valami csavart, amivel megjelenik ezekben az előadásokban. És hát ez így ahogy lesz most is ugye augusztus 16-án itt a Városmajorban.
1: Borban a Vigasság Operett Gála, erre kell ellátogatniuk, és aki esetleg még nem volt operett előadáson, miért ajánlanád pont ezt az előadást, hogy mondjuk ez meghozza a kedvét ehhez a műfajhoz szerinted?
2: Én azt gondolom, hogy igen, és azért merném ajánlani ezt azoknak, akik szeretik az operettet mindenképp. Szóval, ahogyan az elmúlt percekben erről beszélgetünk, ez egy különleges előadás, ahol nem csak egymás után megszólalnak a dalok, és kijönnek a szereplők, és énekelnek, hanem tényleg a Monarchia operettnek szinte az összes szereplői sztárjai feltűnnek ebben az előadásban, és mindenkinek van valami külön kis szóló meglepetése, külön kis csavarja, tényleg, ahogyan ezt már többször mondtuk itt, és hát olyan dallamok szólalnak meg, amik tényleg bennünk vannak, ezek a magyar operettek. És aki nem tudja, hogy ez operett, de meghallja például a dallamot, az is aztán utána azt tudja mondani, hogy hát ez tényleg ismerem én is. És ezt látjuk az előadásainkon is, hogy egyre több fiatal jön mindegyik előadásunkra, fiatal korosztály tényleg jelen van, és szeretik és ismerik és tudják ezeket a dallamokat.
1: Nézzenek meg minden információt, akár a Monarchia Operett weboldalán, vagy a hivatalos Facebook és Instagram oldalán Monarchia Operettet kell keresniük. Ugye most már több mint 15 éve népszerűsítitek a magyar operettet itthon és külföldön, és ugye rengeteg olyan előadás van, amely vidékre is megy rendszeresen. Szerinted mitől időtálló ez a műfaj? Te mikor szerettél először bele, és vajon hogy tudja megszólítani a fiatalabb generációt, és azt gondolom, hogy ezen dolgoztok is folyamatosan.
2: Nem is tudom, hogy melyik kérdésedre válaszol.
1: Bocsánat, egy kicsit összetett lett, igen.
2: Igen.
1: Szóval mitől időtálló ez a műfaj?
2: Hát attól, hogy nekünk magyaroknak zseniális magyar operett zeneszerzőink voltak, a Kálmán Imre, a Lehár Ferenc, a Huszka Jenő, Ejzeman, Czerkovics Bél, és hát sokáig sorolhatnánk, akik tényleg olyan dalokat, olyan operetteket szereztek, amik abszolút időtállóak. És ahogyan nem győzöm ezt hangsúlyozni, hogy ezek a dallamok, ezek tényleg mi magyarokban bennünk vannak, és ismerjük, tudjuk, szeretjük ezeket, és úton útfélen szembe jönnek velünk ezek a dalok. Úgyhogy abszolút időtállóak ezek, mind dallamokban, mind szövegekben, és ez mind mondani valójukban is.
1: Aztán jött az a kérdés, hogy vajon te mikor estél először szerelembe az operettel, mert én azt gondolom, hogy ezzel azt lehet tenni. Ha valaki elkezd benne dolgozni, akkor biztos, hogy szerelembe fog vele esni, nem?
2: Igen, én kicsi voltam, amikor először találkoztam az operetteket. Gyerekszínészként kezdtem a pályámat. A családunkban otthon a nagyszüleim és a szüleim is mindig hallgattak operetteket. És egy idő után azt vettem észre, hogy én ezeket kifejezetten szeretem, és örömmel énekelem, dúdolom ezeket a dallamokat. És gyerekként emlékszem rá, hogy talán általános iskolás koromban már énekeltem a Csárdás királynőből a Jaj Cicát, vagy a Hajmási Pétert. Ez aztán később nem volt kérdés az, hogy én az operettel szeretnék foglalkozni. Ez az, ami közel áll hozzám hangban, a fizimiskámhoz, a táncos komikus szerepkört. Úgyhogy pici, tényleg pici koromtól kezdve ez bennem volt, és aztán az Interoperettnek a szólistájaként kezdhettem el a pályámat, ahol én nagyon-nagyon sok mindent tanulhattam az operett műfajról, az operett játszásról Kovács Józseftől, és azt hiszem, hogy ez az egész pályámat végig kíséri.
1: És akkor a fiatalabb generáció, bár te sem vagy azért egy nagyon idős generáció, de hogyha a fiatalabb generációt kellene megszólítani, és szólítjátok is meg, és ez egy törekvés, mi az, amit ti tudtok csinálni?
2: Én szerintem abban tudunk mi különlegesek lenni, hogy fiatalosan és óriási energiákkal játsszuk ezeket az operett előadásokat, és mindig törekszünk arra, hogy frissítsük, fiatalítsuk a társulatot. Persze a Monarchiának megvannak az alaptagjai, az alapszínészeink, akik nélkül elképzelhetetlenek lennének ezek az előadások, de az mindig fontos volt, hogy fiatalokat behozzunk az előadásainkba, és őket kineveljük ezekkel a szereplőkkel, akik tényleg tudják és értik az operett műfajt. És ahogy mondtam, hogy rengeteg fiatal jelenik meg nézőként az előadásainkon, elmondhatom azt is, hogy nagyon sok fiatal jelentkezik hozzánk, akik szeretnének nálunk énekelni, táncolni, és operettet tanulni, operettet énekelni. És erre próbálunk is lehetőséget adni.
1: Nézzenek meg minden információt a monarchiaoperett.hu oldalon, és látogassanak el nagyon-nagyon fontos augusztus 16-án a Városmajori Szabadtéri Színpadra, hiszen itt lesz a Borban a Vigasság Operett Gála, a Városmajorban a sztár vendég pedig Oswald Marika. Az elmúlt percekben Kollár Péter Eriket hallhatták, a Monarchia Operett alapítóját és művészeti vezetőjét.

Most pedig érkezzen még néhány programajánlat. A tavalyi évad egyik legnagyobb közönség sikere után 2026 nyarán ismét műsorra tűzi Verdi Nabucco című operáját a Margit Szigeti Színház. Az előadások augusztus 13-án és 15-én lesznek a Margit Szigeti Szabadtéri Színpadon. A címszerepet ezúttal is Kálmándi Mihály Kossuth Díjas operaénekes, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja alakítja. A produkció másik nagy sztárja Boros Csilla lesz, aki Abigail szerepével lép színpadra, Zakariás a zsidók főpapjának szerepét Palerdi András alakítja. Fenénát Vörös Szilvia formálja meg, akinek básonyos mezzoszoprán hangja érzékenyen rajzolja meg Nabucco lányának alakját. Az előadás zenei közreműködői a Kodály Filharmonikusok, a Kodály Kórus Debrecen és a Magyar Nemzeti Férfi Kar lesznek. A produkció karmestere Dénes István, rendezője és producere Bán Teodóra. A monumentális szabadtéri előadás Verdi egyik legismertebb operáját idézi meg, amelynek legismertebb részlete a Szabadság kórus, több mint másfél évszázada a remény és az összetartozás jelképe. És a nagy érdeklődésre tekintettel augusztus 19-éig folytatódik az ingyenes Városligeti Kertmozi. A nyár egyik legsikeresebb szabadtéri kulturális programsorozata augusztusban is folytatódik a Városligetben. A Liget Budapest és a Pavilon Kert a kiemelkedő látogatói érdeklődésre tekintettel augusztus 19-éig meghosszabbítja az ingyenes Városligeti Kertmozi programját. A kedvező visszajelzéseknek és a kiemelkedő érdeklődésnek köszönhetően a szervezők további 8 vetítéssel egészítik ki a programot. Látható lesz többek között a Macskafogó, a Négyesküvő és egy temetés, a Kung Fu Panda, a Sok hűhó semmiért és a Ponyvaregény is. A kertmozi augusztusban is a megszokott rendszerint szerdánként, péntekenként és szombatonként várja a közönséget. Valamennyi vetítés 18 órakor kezdődik. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tetőzik a hőség. Stabilan termel az utolsó paksi blokk. Az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget koncertjei. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Stabilan termel a paksi atomerőmű, a Duna vízszintje lassan emelkedik, már 7 cm-rel van a minimum szint fölött. Tájékoztatott az esti helyzetről a miniszterelnök a kormányülés és a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter közölte, hogy a Dunamenti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Kiemelte, a rekord hőség után a következő nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. A kormányfő kiemelte, hogy a védelmi munkacsoport ülésén minden szakterület feladatul kapta, hogy készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be a kormányülés után. Uniós forrásból egyebek között a települések bevonásával szélerőművek, valamint geotermikus energiahálózat fejlesztése és energiatároló kapacitás bővítés valósul meg. Emellett felgyorsítják a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, valamint mindenki igényelhet ingyenesen okosmérőt, aminek felszerelése évi 4000 kWh terhelés felett kötelező lesz. A kormányfő tájékoztatott, augusztus 31-éig kiírják az első szélerőmű pályázatokat a Szent István vidékfejlesztési terv részeként. Magyar Péter elmondta azt is, eredményt hirdetnek pénteken az 1,5 milliárd eurós, mintegy 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési pályázat kapcsán. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, hogy Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Sólyog Tamásnak hívják. Az M1-en is láthatók lesznek majd az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A fellépések korlátozott ideig a média klikken is visszanézhetők lesznek. Többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatarra, szél délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Malek Miklós, Elker Ferenc és Máté Péter díjas zeneszerző, karmester. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Igen, csokrom, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Csak nem ünnepi életműkoncertre készül.
2: Hát kedves Edina, igen, arra készülök, szeptember 19-ére készülök. Na, most benne vagyok a munkában. Egyrészt mentálisan szembesülni abban, hogy ki vagyok én, vagy mi van, vagy mit kell ebből előszedni, mit lehet, mit érdemes, és talán, hogy mi az, amit elvárnak, ha egyszer az én dalaimról, vagy zenémről van szó. És igen, elindultam el az úton, és dolgozom, és egy ilyen fura érdekessége van az egésznek, hogy na nem, mintha egy nagyon rendes ember lennék olyan szempontból, hogy minden szépen el van pakolva, hogy Lélám van.
1: Nem olyan.
2: Ilyen szempontból nagyon is emberi vagyok. Úgyhogy most, amikor szeretném elővenni azokat a partitúráimat, amit nem találok, akkor nem tudom, hol van, és egy idő után nagyon ideges leszek, és akkor megkeresem a neten azt a dalt, és leírom a saját hangszerelésemet, képzelje. Vagy a másik, hogy amiket nem találok, mert hát a rádió elment, a kottatár elment, a kották elmentek, és mi itt vagyunk, és zenélünk. De ezt mosolyogva mondom, mert ez egy nagyon szíves teher. Hát az ember bosszankodik rá, hogy megmorog, de csinálja.
1: Igen, csak ilyenkor ott van az ember fejében az, hogy ez lehetett volna egyszerűbben is, ugye?
2: Ugye, az mindig úgy van, ez az hosszú pályán tapasztalata, hogy egy dal, egy hangszerelés csak mindig arra a zenekarra szól a legjobban, ami a színpadon van. Ha hiányzik belőle egy, vagy hárommal több van, vagy nem tudom, akkor is működik, de igazából akkor működik, ha pontosan arra van kalkulálva és hangszerelve. Úgyhogy ebben kell foglalkoznom, és ez nekem, mint mondtam, ez egy szíves teher. És újra végigjárom azokat az utakat, amiket folyamatosan eddig. Az ember mindig tud rajta csiszolni. Mert ugye még ez úgy van kitalálva, hogy persze hát az embernek a mostani énem ma más, de azt megígérem, hogy nem fogok változtatni rajtuk. Tehát minden dal úgy fog elhangzani, ahogy annak idején megismert a közönség. Nem fogom kitekerni, átharmonizálni kékkéből.
1: Nem.
2: Hanem úgy, ez a szándékom, és remélem sikerül is.
1: De ilyenkor, mikor az ember előveszi a régi alkotásait, a régi műveit, akkor új füllel hallja egy kicsit, nem? Hiszen közben eltelt idő, hát nem minden nap foglalkozik vele, szóval, hogy még azt is el tudom képzelni, hogy olyasmiket hall meg most, amiket korábban nem.
2: Egyébként abszolút így van, de az embernek a félelme nem ez pontosan, hanem az, hogy cseng a mai füllel az, amit itt most 50 éves dolgokról beszélünk. 40-50 éve a dalaim akkor születtek. Hogy akkor is a legjobb tudásom szerint igyekeztem megcsinálni őket, vagy létrehozni, meghangszerelni, és a felvételen közreműködni így vagy úgy, vagy akármilyen minőségben. És a legjobb, ami éri az embert, ha visszaigazolja magát a dolog. És mai füllel hallgatva, és úgy érzem, hogy ott azért, ha nem is teljesen minden, mert van nincs, de rendben vannak a dolgok. Uh-huh. És lemerem írni újra, és elmerem játszani újra.
1: De egyébként korábban is említette az elvárás szót, hogy a közönség elvárásának megfelelni.
2: Amikor annak idején megírtuk a dalokat, hát ki a jó Isten gondolta volna, hogy ezek évtizedeken keresztül...
1: Na, ugye?

0: Ez
1: bocsánat,
0: az. Igen.
1: Bocsánat. Ezt megtapasztalni már eufória magában. Most ez nem azt jelenti, hogy reggel fölkel is verem a mellemet, hogy na Miklós, hát neked már van egy 50 éves forgalom. De az ember tudja a játszottságból is talán, hogy milyen dalai vannak forgalomban. Meg állandóan, mivel adonosítják. Talán nem is mindig ugyanaz, amivel jaj, de szeretné, de az már hozzánőtt az emberhez, és ez igazából rendben is van. És azokat nem nehéz kitalálnom, hogy...
0: És azokat nem lehet kihagyni sem,
1: nem,
0: az életmű koncertet.
1: Nem is akarom kihagyni. Igen. Inkább, és most ne vegye túlzásnak, inkább az a gondom, hogy igazából mit hagyjak ki. Mert végül is a műsoridő véges. Hogy abban, ha minden verzét és minden refrént eljátszunk, az bizony hosszú lesz. Most mint ide jöttem, már épp abban foglalkoztam, hogy úgy gondoltam, hogy összefűzök néhányat egy csokorba, és akkor a daloknak, mint 5-6 dal egy csokorba, meddének, azért mondom meddének, mert a magyar kifejezését nem nagyon szeresem, az egyveleget. Bocsánat, valóban nálam ez máshova a medliben, és akkor minden dal megmutatja a legjobb részét, illetve az előadók és a hangnemi különbség, az egymásba való folyamat. Egy szép nagy csokor lesz belőle, és igazából ezen a téren korábban is nagyon jó tapasztalataim voltak, és a televíziónak annak idején sok hasonlót csináltam tematikusan is, mondjuk olyan, ami csak a pénzről szólt, aztán meg olyan, amiről a mesékről szólt, aztán utána jöttek a hazai szerzők híres dalai összetűzve, és ezek nagyon népszerű jöttek a műsorban, és ha most nem tartom föl vele, csak érdekességképp mondom, hogy abban a televízió műsorban mindig, amiben készültek, mindig volt egy külföldi vendég. És a külföldi vendég nyilván hát ő zárta a retapot. És ezeknek az egyvelegeknek olyan siker lett a környezségnél, szép lenték várat, és meg kellett cserélni, hogy az utolsó előtti legyen a külföldi vendég, és mindig ebben zárták. Na, szóval hihetetlen ereje van, mikor összefonódnak a dolgok, és mindegyik a jó arcát mutatja, vagy az arcának a legjobb részét mutatja talán.
0: De ehhez érzék is kell.
1: Kétségkívül kell hozzá olyan szakmaiság, hogy az egyik dal a másikba érkezzen, ne a falnak, és onnan visszapattanba jön a következő. egy durva hasonlata. Persze, kell hozzá ritmikai hűtlárat, ami harmónia.
0: Na jó, hát ez mind megvan.
1: Az egész, hát már hány éve csinálom? Hány éve csinálom?
0: Ezt a Malett 80 életműkoncert és 50 éve csinálja. Megmondom én.
1: Hány éve csinálom szívesen, és hány éve gondolom azt, hogy még mindig tudom csinálni, vagy még mondom előttem valami, amit. Mert azt gondolom, hogy tényleg. És akkor még nem beszéltünk a zenei lényen a másik feléről. Az én iker szívemnek a másik oldaláról. A szimfonikus zenél. Ahová szinte törvényszerűen el kellett érkeznem, hogy annyit foglalkoztam és megbarátkoztam a hangszerekkel. Előbb-utóbb a mondani valóm is áttevődött a hangszerek. Mert hogy a verbális zene nagyon jó, konkrétan rámutat valamire, de a hangszeres zene éppen az óriási, hogy az egészről beszél egyszerre. Az egészről beszél úgy, hogy mindenkinek a saját történetét mondja, mégis ugyanazt. Ezt tudja. Most nem tudom, hogy ez eléggé bonyolult volt-e, vagy érthető.
0: Ez nagyon szép volt.
1: De egy szép hangszer szóló, ami megszólítja az embert, azonnal gondolatot társít. Másiknál is, harmadiknál, a negyediknél is. Azok a gondolatok valahol a nagy kalapban egy helyről táplálkoznak, egyére leosztva lehetnek mások és mások. És nincsen elmondva, hogy ez egy program, most figyelj, most lépjük be, most megyünk ki. Na, ha most messzire mentem elnézést, tehát lesznek szimfonikus pillanatai is ennek a koncertnek. Annál is inkább kiváló zenekar lesz a Mendelssohn Kamera zenekar, akik én már többször volt szerencsén dolgozni, és hát a Kovács Péterig nagyszerűen játszanak. És a színpad egyik oldalán, a másik oldalán pedig a Cutline Group Singersnek a Big Bandje.
0: Ez igen. Kész. Na, kész.
1: A csupa profi zenész. Boldogság velük játszani.
0: Igen. És a középpontban ön?
1: Igen, remélem, hogy inkább a zeném. Én nem vagyok én ilyen.
0: Jó, hát hogy mondjam. Nyilván ön és a zenéje, de ez a kettő nem is külön választható.
1: Igen.
0: Ugye? Na, jövünk is vissza. Muzsikálunk egyet. Malek Miklós a vendégem.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Malek Miklós, aki Malek 80 életmű koncertre készül. Az előbb megkérdezte, hogy mióta is csinálja ezt? Hát mióta is csinálja ezt? Ugye lassan 50 éve.
1: Hát inkább 60.
0: Inkább 60 éve. Igazából, hát miért mondom én ezt? Miért mondom én ezt, hogy 50?
1: Mert az előbb talán azt mondtam, hogy a dalaim 50 évesek, vagy néhány 50 évesek. A Gézának a dalaim mikor évattak?
0: Hoffi Gézáról van szó, ugye az ön barátjáról.
1: Cserháti Zsuelnek mikor? Kovács Katina, Zolának. Nem tudom, olyan. Igazából gyakorlatilag mindenki, és ott vannak a színészek, mert mondom, hogy ez a pályám, meg az, hogy ilyen széles mergyén tudok menni, hogy megtapasztalhattam az 100 zongorától kezdve az összes zenei formációt, ami létezik, trió, kvartett, szextett, nem sorolom, vonózenekar, nagyzenekar, kórus, hogy ezen belül az összes lehetőséget, ennek az alapját, hogy rakódik össze, hogy néz ki a színpadon, hogy néz ki a stúdióban, ki mennyit dolgozik, törődik, gyötrődik vele, mire része jön, és mi az, ami az egésznek a kulcsa, az, hogy folyamatosan gyakorolni kell. Tehát ezt nem lehet abba hagyni. Ezt nem lehet adni. Valamelyik esetemre visszatérve, valamelyik részét mindig csinálnom kell, olyan belső kényszerré vált ez az egész, hogy de ezen az úton pontosan ez a szerencse, hogy ennyi mindent megismerettem, és ezeken keresztül azt a sok jó zenész, a sok jó előadót, akár csapatban, akár szólóban, de mondhatom a színészeket, akik egészen másképp működnek, mint az énekesek. És az énekesek, megismerettem azt a szűrőszobát, amit úgy hívunk a stúdió. Ahol kigyúlod a piros lámpa, és akkor na, tessék, te jössz, várunk. És akkor zavarban van az ember, de még mennyire, hogy zavarban van, minden baj van, a sötét, világos kell. És akkor mégis valahogy közelébe vinni őt a dolognak, úgyhogy ez megoldódjon, ez, és előjöjjön ő belőle. Ezt is megtapasztalattam a stúdióban, miközben magam is százszor átértem, hogy de mondjuk nem reszketett a hangszer a kezemben, de nagyon kellett, és azóta is mindig nagyon készülök el. Tehát, már nem engedném, mert soha nem engedtem, de majd végképp, hogy oda menjek felkészítetlenül, és csak blöfföljek. Annak ellenére, hogy elfogadtak, mint zenészt, elfogadtak, mint szerzőt, karmester, stb.
0: Az élete során mi indukálta a különböző területeken, különböző műfajokban való megjelenést?
1: A változásokat egyrészt a saját szakmai haladásom, hát mindenki dallal kezd. Azt szól az emberben a dal. Először valamilyen dallam, valamilyen töredék, és azt próbálja összerakosgatni. Mára tudom, hogy egy fontos dolog van, hogy amikor a kis töredék megszületik, akkor legyen valami, mögötte valami indulat, vagy valami érzelem, vagy valami nem tudom micsoda. Mert mire összerakódik, és előadásra kerül, ha itt nincsen benne, akkor hogy várom azt, hogy legyen a hallgató számára. Akkor sincs baj, akkor csak egy jó gyakorlat. Szóval a dallal kezdődik minden, és a hangszerrel. Egyrészt, ahogy az ember hangszeresen fejlődik, ugye a zenei irodalomnak is egyre feljebb lévő, vagy gazdagabb részét kezdi megismerni. Szerzőként tologatja hangot erre, arra, amarra. Nem mondom, hogy rögtön megy, de hogy megy. De hogy megy. Mind a deszburkál, akinek megy egyből, senkinek. És igen, és ez a szakmai fejlődés hozta, hogy a hangszereket megismertem, ahogy nekem is megszólalt az, ahogy eddig csak ábrándoztam és néztem a másikére, vagy hallgattam, hogy beleláthattam, belehallhattam, és ez vitt előre egész odáig, hogy én is megpróbálom. És akkor szép lassan nekem is kezdtek működni. Igen. És mindig jött hozzáadott, és ebben tényleg nagy segítség volt az, hogy olyan lehetőségem volt. Ha dolgozni akarsz, akkor dolgozzál. Ez volt a rádió.
0: És ez egy alapvetés volt akkor?
1: Hát nem voltunk sokan, egy kezemmel meg tudom számolni, hogy hányan, mert ezt a munkát, hogy mondjam, ez nem olyan, hogy most 2-3-ig csinálom, aztán meg 6-7-ig. Ez folyamatosan együtt ír az emberrel, legalábbis benne. Tehát mindig van egy szekunder hátsó vonal, amit ha beszélgetünk is, mögötte valami kotyog, és az a jó.
0: Mert akkor nem hagyja nyugodni, és inspirálja tovább.
1: De még mennyire? Hanem, ha éppen benne vagyok a munkában, akkor készíti a variációkat. Én, ha akarom, hanem mindig visszahallom, és mindig egy más variációt mutat, és tudom, hogy nem. És akkor megyünk tovább. Szóval ez a fejlődés volt, ez egy törvényszerűség, hogy el kellett jutni oda, hogy a nagyobb formációk is megszólaljanak. És az a vágy, hogy én nagyon szerettem volna, ez egy olyan kihívás volt egész életemben, hogy nekem is megszólaljon. És megfejtsem, hogy működik a vonos zenekar. És akkor nagyon jól jöttek a Bee Gees-ek, és a Bee Gees-eknek a profin hangszerelt vonós háttere. Igen, és akkor aztán erre kezdtem nyitni. Közben ugyanakkor jött velem a rock zene és a rock and roll is megszólalt, és a jazz rock is megszólalt. Szívesen bejátottam ott a hangszeremen jazz rockot, de ez meg vonzott. És az iskolában tanultak alapján, majd az összhangzattan maga kicsit megfejtése révén, és az, hogy az ember zongorán komponált, az is vitt a felé. Majd figyelje meg, hogy nagyon sok nótán hallatszik, hogy ez gitáron komponálták, vagy zongorán komponálták, vagy úgy rakták össze téglánként számítógéppel. Na, szóval el kell jutni ide, és igen, mindig meg kellett tudni magam győzni erről. És ez az alkotásnak az egyik alappillére, hogy az első pont jó, ebből ki lehet indulni és tovább, oda mindig vissza lehet menni és megyünk tovább. Uh-huh. És akkor persze néztem a többit, hallgattam, hogy szerencsére jó hallásommal a befogadás könnyebben ment, vagy gyorsan ment, úgy is mondhatom. És azt eljutottam odáig, hogy egy különös szituációból kifolyólag én lettem a karmester 35 évvel ezelőtt, mert annyi kottát küldtek, hogy valami tévedés volt. És akkor egyszerűen rájöttem, és az idén rájött, hogy szót fogadnak, hogy nem úgy, hát ez nem egy olyan karmesterség. De tudja, amikor kiszáll a dob, és nincsen ritmus, amikor fölöd 1-2-3-4-et, hanem minden szabadon van, ott azért másképp történnek a dolgok. De azok a muzsikusok nézik az ember kezét, és pontosan úgy játszanak. Ez óriási. Az egész dolog működése óriási. És ez most már egy kicsit messzebbre mutat, hogy jön össze ez a társaság, hogy adja hozzá mindegyik a magáét, és hogy lesz ebből az a mű, vagy annak a műnek egy változata, vagy akár a sajátom. És akkor az hogy áll lábra.
0: És abból szintén a saját művéből is lesznek majd részletek az életmű koncerten.
1: Lesz egy vonószenekari dolog, és lesz hangszerszóló. Hangszerszóló, és a egyik hangszerszóló, a szívem kis csücske, a Léna nevű unokám fogja játszani. Léna nagyon tehetséges hegedűs.
0: És hány éves, Léna?
1: 15.
0: 15 éves?
1: 15. Már van saját tónusa, tehát ha meghúzza a hangszert, akkor érződik. De nem kényszer. Nálunk a családban egyébként semmi ilyesmi nem kényszer.
0: Csak mégis megnyilván.
1: Azt kell csinálni, meg azt kell csinálni. Nem. Egyszerűen megérkezik oda, és akkor játsza. És másik hangszerszóló is lesz, Fekete Kovács Kornél, nyilván a trombitás. Amirás Árpi a csellóval, és én magam a zongorával is. Vonószenekar. Ez egy nagyon szép pontja lesz a énének. Egész másféleképpen beszél ugyanarról, mint amiről majd a Léna, szóval hangszerszólója, az én zongora kísérletem, vagy amiről majd a vonószenekar. Igen.
0: Hát ez a szépsége, ez a lényege. Jövünk vissza Malek Miklóssal.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tetőzik a hőség. Stabilan termel az utolsó paksi blokk. Az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget koncertjei. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Stabilan termel a paksi atomerőmű, a Duna vízszintje lassan emelkedik, már 7 cm-rel van a minimum szint fölött. Tájékoztatott az esti helyzetről a miniszterelnök a kormányülés és a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter közölte, hogy a Dunamenti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Kiemelte, a rekord hőség után a következő nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. A kormányfő kiemelte, hogy a védelmi munkacsoport ülésén minden szakterület feladatul kapta, hogy készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be a kormányülés után. Uniós forrásból egyebek között a települések bevonásával szélerőművek, valamint geotermikus energiahálózat fejlesztése és energiatároló kapacitás bővítés valósul meg. Emellett felgyorsítják a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, valamint mindenki igényelhet ingyenesen okosmérőt, aminek felszerelése évi 4000 kWh terhelés felett kötelező. Lesz. A kormányfő tájékoztatott, augusztus 31-éig kiírják az első szélerőmű pályázatokat a Szent István vidékfejlesztési terv részeként. Magyar Péter elmondta azt is, eredményt hirdetnek pénteken az 1,5 milliárd eurós, mintegy 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési pályázat kapcsán. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, hogy Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bőssi erőműben. A szlovák miniszter telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Sólyog Tamásnak hívják. Az M1-en is láthatók lesznek majd az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A fellépések korlátozott ideig a média klikken is visszanézhetők lesznek. Többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatarra, szél délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, Malek Miklós, a vendégem Erkel Ferenc és Máté Péter díjas zeneszerző, karmester, aki éppen állítja össze a Malek 80 életmű koncert programját. Nem tudom, hogy hol tart, 5 órás lesz a koncert, 6 vagy 24?
1: Hát nem lehetne 7-kor kezdeni, aztán 10-kor be kell fejezni, tehát minden esetre. Igen.
0: Hát van egy korlát sajnos.
1: Talán a hosszabb koncertek közül való lesz. Aki eljön, nem jár rosszul, mert zenét fog hallani. Igen,
0: ez egészen biztos, és nagyon változatos lesz ez a koncert.
1: Igen, remélem egyrészt, hogy a dalok, a hangszerszólók és hát az előadók, ami manapság nem van egyszerű egyeztetni az előadókat, már mindenki fél évre meg még messzebb törtögeti a naptárját, ha van mire, de mégis sikerült úgy összeholni, hát egyrészt a két zenekart, a Mendezon kamerazenekart és a Katlan Klub Big Bandet, és hát a fellépők közül elsősorban az öreg harcostársa Soly Mostóni, muszáj, nem hogy muszáj, hanem ha van kötelező, akkor a Tóni Alszár, akiben sok évet hoztunk le együtt, és sok sikert, sok problémát megtapasztaltuk a zenekari élet minden csinyát, minnyát. Igen, lesz. Igen. Jön a Csonka Bandi, igen, jön a Kocsis Tibi. Kocsis Tibi énekli azt a dalt, ami a Macskafogó 2-nek a végén van, a zárodal, ez ami kell, amit annak idején a Miklós énekelt. Most ott lesz mentor és mentorátja együtt. Igen, és akkor jön a Fekete Kovács Kornél, a Mirás Árpi Csernista, ők ketten játszanak. Ugyan, akkor hát fellép a lányom természetesen.
0: Malek Andrea.
1: És igen, és duett is lesz. És fellép a legkisebb unokán, Lokman Léna, hegedű, hát mondjam, ott tart, nem akarom nagyon megdicsérni, majd inkább, de igen, ugyanem, hogy már színpadra élet ahhoz, hogy megmutassa a játékát. Igen.
0: És de hogyan kapcsolódnak önök zeneileg? Tehát hát, nagypapa és unoka.
1: Tudja, a mi házunk, hogy valamilyen ilyen búvárharang alatt van, mert nem tudom, ilyen védőháló alatt, hogy nem megy el onnan a zene, komolyan mondom. Ott már annyi sok jó dolog történt, és annyi mindenki ment el onnan boldogan, hát onnan a 3-4 szakma megfordult már. Most főleg az én időmben beszélnek. Amikor, de mostanában is, hisz a feleségem tanít, és a növendéknek a tucatjait, tehát a színpadi kísérte sikerre. És itt lesz egy trió a növendékei közül, amelyik ezt a bizonyos összefogott dalcsokrot fogják énekelni, és azt gondolom, hogy sikerük lesz bele. És akkor, de igazából, hogy igen, nem, és akkor már gondolkodom, hogy kit hagytam ki, és majd lesz egy meglepetés is.
0: A meglepetés azért meglepetés, mert nem mondjuk el, ugye?
1: Nem mondjuk, lesz egy meglepetés, úgyhogy teljes lesz a család, inkább azt mondom, a család jelenléte.
0: Hofi Géza alakja,
1: igen, hogyan? Hát köszönöm, hogy említi, hát a Géza nélkül nincs koncert. Gézával is összenőtt az életem, a szakmai életem is, a hétköznapi életem is eléggé. És nemrég volt egy sorozat a Géza 90. évfordulója a születésének, a Katlan Klub Singers gondolásában, és 5-6 előadás volt a nagyvárosokban, és nagyon nagy sikerrel. És írtam oda is egy új dalt. Hosszú idején nem komponáltam dalt, de ennek a csapatnak érdemes. Ők egy nagyszerű csapat, és nagyon nagy sikert adtunk vele. De ami még ettől is egy kicsit inkább érdekesebb, hogy Géza is jelen lesz, Hofi Géza is jelen lesz. Egy kivetítőn lehet látni és hallani a hangját. És a kísérletet majd én játszom zongorán hozzá. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép és mély pontja lesz az előadásnak.
0: Ugye önök nem csak szakmailag kapcsolódtak, hanem barátok is voltak. Mély barátság kötötte össze önöket. Mi volt ennek az alapja?
1: Az együtt felnövés. Az együtt, amikor egészen senkik voltunk, és néztünk előre, és szerettük mindannyian a nagy zenekari hangzást, a Big Bandet, a Sammy Davis mögött, én is szerettem a swinget. És néztünk, és beszélni, és tervezgettük, hogy jaj, így lesz majd, ha így lesz majd, ahogy lesz, meg ahogy lesz. és neki is 150 forintot a gázsia, meg nekem is. Igen, és jártottam Balaton körül. És aztán egy kicsit elváltak az útjaink, utána a Géza, amikor első alkalom a zenére volt szükség, akkor megint szólt, hogy gyere Miki, segíts. És akkor még a mikroszkópon született, hogy elszoktam, te elszoktad.
0: Emlékszem rá, aztán, igen.
1: Hát én valahogy úgy vettem ezt a pontet, de a közönség úgy énekelte hibátlanul. És utána ez a zenei kapcsolat megmaradt, de megmaradt a családi kapcsolat is. Úgyhogy a Mária, a feleségem, ő egy nagyon nevetős, aranyos típus, és a Gézát nagyon inspirálta. Ha volt valami mondani valója, képes volt azért eljönni, hogy be se jött, csak a kapunál megállt, és elmondta Marinak a tervezet valamiért. Kész. És a Mari még most is kacag. Na jó, van szabasztott, és már el is ment. Ő volt az egyik ilyen alanya.
0: Tesztalany volt, ugye?
1: Tesztalany volt, igen. Hmm. És hát persze, igen, többször voltunk együtt. És aztán hát valahogy a sikereink is összekovácsolódtak. Valahogy a kevés ember közé tartoztam az életébe, akinek hallgatott a szavára. Vagy aki megtalálta azt, hogy milyen az a valami, ami az ő szájából, nem próza, zene, jól jön ki, vagy jól hangzik, ismerve az ő zenei lelki világát. Ránézem, hogy elhomályosul a szeme, ha behúzik a vonó zenekar, vagy igen, hogy ezt talán valamennyire sikerült megfejtenem, és a Szenes Ivánnak pedig a szövegi részét, hogy ez együtt, hogy minden alkalommal lennett. Igen, úgy gondolom, itt sikerre végeztük a dolgunkat, és ezért is maradtak meg a dolog. Komolyan, ezt én otthon ülve dolgozva nem tudom fölmérni. Nem tudom fölmérni, mert nem vagyok nap mint nap fellépő ember, és már maga az a tény, hogy kimegyek a színpadon, és szeretettel fogadnak, na, az is néha újdonságnak. Bocsánat. Egy kicsit. Na, mondom, nem vagyok mindennapi fellépő. De hogy eljátszom a kiöregedett vadászkutyát, vagy ezt a másik dalt, hogy ilyen hatása van most is, hát... Na. És akkor csak nagy csönd van utána. Akkor megint az ember megtapasztalja, hogy mi is az a katarzis. Ami, hogy mondjam, igazából csak egy változata van ennek. A mély csönd és a hirtelen nagy taps. Az innováció. Ez az. Ez minden alkalommal ilyen volt.
0: Jövünk vissza. Malek Miklós a vendégem.

0: Ez az Intermezzo, szeptember 19-e, ez a Malek 80 életmű koncert dátuma. Malek Miklós itt ül velem szemben, szerintem már akár egy-két héttel később sem lehetett volna őt behívni ide a stúdióba, hiszen akkor már annyira ennek a blázában ég, az ember nem nagyon tudott kiszakadni. Nem?
1: Nem, sok háttérmunka van ebben. Aha. És én még mindig ott tartok, hogy arra zenekarra tűnnelem, amelyik a színpadon van. És ez sok a kotta része, a kotta grafika, nem akarok erről sokat beszélni. Ez mindennapi sok munka. Nem feltétlenül a komponálásra összefüggő, de hát, hogy szép legyen, igazából olyan kottát adok oda, amiből én is szívesen játszanék, de rosszabbat nem. No, ez a része. A másik része, hogy a fellépők.
0: Na, fellépők.
1: A fellépők.
0: Ugye valakit kihagytunk az előbb.
1: Kihagytuk. A Miklós fiamat. A Miklós fiamat kihagytuk, és hogy igen, hogy annak idején énekelte a Macskafogónak a vége dalt, és mikor fölírtam, és mondtam neki, hogy te ezt kéne kérni, azt mondja, hát papa már azt mondja, hogy ebből kinőttem egy. Kinőttem egy kicsit, hogy előre, úgyhogy most mondtam azt, hogy ezt a Kovács Ibi fog, a Kocsis Tibi fogja énekelni, de azt mondtam, hogy én zongoráznék inkább most, és akkor valamelyik dalokból csinálnék egy ilyen persziflát, viszont nagyon jó, nagyon jó. De azért részt vennék benne abba a bizonyos duettbe, amit a Andreával énekeltünk, a Mama dalt, és annyit azért még mondok előre, hogy az a Mama dal duettből egy trió lesz, benne közben már Andrea is Mama, neki is van, aki énekelje, úgyhogy igen, és itt talán egy érdekesség, vagy nem, elég ritkaságnak is tűnik így hirtelen, hogy valahogy a családunk úgy alakult, hogy a zenei pályának, a zenés színpadnak, a komponálásnak, a karmesternek valaki, teljesen a négy ember, vagy a család lefedi minden felületét. Kezdődik a feleségem, a Máriával, aki hát, sikeres, én előadó művészén volt, és sikeres pedagógussá vált. Gyerekek sokaságát nevelte föl és neveli. A lányom, aki sikeres előadó művésznél, és színésznő, saját magában sikeres. Akkor a fiam, aki zeneszerző és producer, és az egész audio világnak és a mai, hogy mondjam, a mai hangrögzítésnek, a mai lehetőségeinek, és csak a Jóisten tudja, hogy milyen messzire jár ezen a téren már, és elfogadják őt mindenütt, amire jár. És akkor a sorban ott vagyok én, ahogy szerző karmester.
0: És az unoka?
1: És az unoka. Az unoka, aki hegedű művész lesz szerintem, de ezt most csak zárójelben mondom, mert talán még nem akarja, hogy ennyire tereljen. De, és ott van a másik két unokám, akik szintén zeneileg jól állnak, ha hiszem a kérdésé, az trombitál. És kín. Bécsben egy hatalmas fúvózenekarban játszik, ahol ott annak nagy kultúrája van a rezezenekaroknak, és onnan a legidősebb, aki ugyan a hajómérnök, de ott a perkasent még le nem teszi egy nap. Sőt, a legkisebb emberkének is már kopog. A dédunokamnak is már kopog, és már zongorázik neki. De egy ilyen, ha ez egy terhelség, akkor ez egy nagyon szívesen cipelhető terhelség. De tényleg néha eltűnődöm rajta, hogy igen, lehet, hogy a sors kegyeltjei megyünk ilyen szempontból. Hogy ez lett, ez rátelepedett a házra, valahogy ott van valami védőkúra, és ez védi, tehát a zene ott van. És aki oda jön, az mindig egy kicsit elvész belőle.
0: Úgyhogy marad is.
1: Hogy igen, valahogy nem fogy el, vagy valahogy mindenkiben benne él a változatlanul felfedezés, meg a rájövés öröme, vagy a megértés szükséges, vagy a zenei téren. a másik véleményének az elfogadása, az alkalmazkodó képesség, ez a zenészeknek, vagyis általában most kiterjeszthetjük szélesebb körbe is, ez egyik legnagyobb adottság, hogy ne csak úgy tudjam eljátszani, ahogy azt én gondolom, hanem esetleg, hogy a másik kéri. És akkor nem ágálok, hanem úgy is. Ez csak a paletta szélességét jelenti, nem feltétlen oda egy oldalúságot. Tehát valahogy ezen a téren sikerült megőrizni a nyitottságot. És ilyen szempontból szerencsés vagyok, mert a problémám van, akkor fölém a fiamat, és megkérdem, hogy van még az, várjál, küldd el inkább, megcsinálom, és visszaküldi.
0: Könnyű önnek.
1: Nagyon könnyű, igen. Ha most végignézem az egészet, tényleg mosolygok, de igazából igyekszem megtenni, hogy és a feleségén egyetemben, hogy összetartjuk ezt a kört, hogy igen, hogy mindenki felé megértőleg, mi akkor is az ember marog meg, rosszul esik neki, akkor is megértőleg, akkor is meghallgatom. Tudom, hogy nem úgy van, ő is már ki fogja gondolni, mondom, de ez nem a mérhetetlen bölcseletnek vagy bölcsességnek a jelenléte bennem.
0: Hanem az elfogadás.
1: Én is csak egy ember vagyok, ugyanazok a problémákkal küzdök ezen a téren. És ez az egész művész pálya meg különösen érzékeny erre. Itt aztán a pacekba direkt bemondani a legkellemetlenebb. Az embernek be kell csomagolni a véleményét, de annak mégis olyannak kell lenni, hogy az csak elgondolkodjon a másik rajt, és tényleg javítson rajt. És ez már ezerszer visszaigazolódott, hogy ez. De hát ez tulajdonképpen a stúdió munka is ugyanez. Amit mondtam az elején, nem lehet rászólni direkt a másik, hogy hamis, nem készültél fel? Nem. A békét fenn kell tartani. És még előre kell vinni őt. Mielőtt nagyon megdicsérném magunkat. Ugyanúgy szeretjük a zöld a főzeléket, és a rántószúst.
0: Tényleg?
1: És a salátát, igen, tehát ilyen emberi dolgok is vannak, és esténként a vörös bort, igen.
0: És látja, azért ez nem csak a háztól függ, mert azt mondta az előbb, hogy van valami védőháló a házon, hanem a benne lakókon.
1: De, nem tudom,
0: de értem,
1: szóval oda-vissza talán. Azért is lettünk mi is ilyenek. Aha. De tényleg a zene az rátelepedett köszönhetően a Marinak, köszönhetően nekem. Aha. Mert hát ahogy dolgoztam, ott mindenki hallotta, hát
0: igen.
1: Nem volt egy külön szobám. Meg,
0: hát a ház az szimbolizálja ezt az egységet.
1: Pontosan, ház szimbolizálja ezt az egységet.
0: Igen.
1: És ilyen szempontból is jó ott lakni.
0: Hát ott lakni is jó, lakni. Meg jó lesz majd a színpadon is.
1: És arra gondolni, hogy aránylag egyenes út megy onnan a BKK-hoz szeptember 19-én.
0: A Budapest Kongresszusi Központban.
1: Igen, ahogy létrejön ez a koncert. Igen, előre is köszönöm mindenkinek, aki keményen dolgozik értem, mert igazából nekem egyetlen szponzorom van a közönség.
0: A legfontosabb.
1: A legfontosabb. A díjaimat is mind ők adták nekem, a szakmai díjakat is. De hát ők a legfontosabbak. Így van, és remélem, hogy eljönnek 19-én. Várom őket szeretettel.
0: Én biztos vagyok benne. Ott is lesz egy képzeletbeli ház, igen, aminek a középpontjában a zene.
1: Igen, már gondolatban épül.
0: Na, épüljön csak. Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm.
0: Malek Miklós volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tetőzik a hőség, átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Ma veszi kezdetét a debreceni bor és jazz napok. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Uniós forrásból egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejlesztik az energiatároló kapacitásokat, hálózatbővítést hajtanak végre, valamint geotermikus energiaberuházásokat indítanak. Olcsóbb lett az üzemanyag, a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. A vasúttársaság felül fogja vizsgálni a teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Vitézi Dávid bejelentette, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. A hazai jazz élet meghatározó szereplői, valamint nemzetközi előadók is színpadra lépnek a ma kezdődő debreceni bor és jazz napokon. Az ország egyik legnagyobb jazzfesztiválján több mint 40 zenekar szórakoztatja a közönséget. A résztvevők emellett 50 hazai borászat kínálatát ismerhetik meg. A szőlőfajták közül ezúttal a kékfrankos kerül a középpontba. A szervezők idén több energiatakarékos megoldással és ingyenes ivóvízosztással készülnek a hőség miatt. Ma és holnap ingyenesen lehet kipróbálni az új eplényi hegyi bicikli pályát. A 2400 méter hosszú, hullámokkal és kanyarokkal teli létesítményt kezdők és gyerekek is használhatják. Külön ösvényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte áldozatait. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó küzdelem világnapja is. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek komoly felhők. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. A 18. kerületben a Haladás utcában ma és pénteken napközben irányonként csak egy sáv járható közműépítése miatt. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatornakarbantartás miatt. Az Erzsébet hídon Pestre a pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni, ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, kívánok kellemes 3 órát, ami előttünk áll, vagy fölöttünk van, mert hát a fölöttünk levők uralkodnak most, pláne ezzel a nagyon nagy hőséggel. Előre szólok, hogy Berta Bettina névnap van, őket illik, szabad, lehet kötelező fölköszönteni, de azért van itt egy ilyen latinos műveltség, úgyhogy Sixtina Sixtus, Octavian Pastorella, majd szólok, hogy az oktáv az hogy értendő, nem biztos, hogy zenei.

más szenvedését kívánjuk néha. Na, ezen nem kell elkezdeni gondolkodni. Az a lényeg, hogy 1934-ben például Bartók Béla elkezdett dolgozni az 5. vonós négyesen. Mi 7 óra 27 perckor fölhívjuk a figyelmet a jövő heti részleges napfogyatkozásra, ami igenis észlelhető és élvezhető Magyarországról, pláne a Schwab-hegyi csillagvizsgálóból. Szombaton lesz egy remek kert akadémia az ország közepén, ami a homokhátság, ami gyakorlatilag hát a mi szemünkben fővárosiak szemében sivatag, de igenis létezhet még kertészkedés, létezhet még agrárgazdálkodás ilyen körülmények között is. Na, erről is szól például a Kert Akadémia, meg a mi vendégünk Topor Erika naturkertész, aki meg is nyugtat minket, meg föl is hívja a figyelmet, hogy hogyan kell akár a balkonunkkal, vagy egy pár négyzetméternyi területtel foglalkozni. 9 óra után pedig Jászberény válik ismét a népművészet fővárosává, hiszen a 34. Csángó Fesztiválról számolunk be, illetve ide hívjuk meg önöket, augusztus 5-e és 9-e között ugyanis zajlik, és még sok-sok érdek, mármint a Csángó Fesztivál zajlik. Úgyhogy, és még sok-sok érdekesség, az első például, hogy én szembesültem, hogy a következő zeneszám az egy kvadrill lesz a Bécsi Filharmonikus Zenekartól, a szerző pedig egy Strauss, mondanám én, de hát sok Strauss volt, jelesül most Eduard Strauss szerzeményét élvezhetik, akiről hát azt jegyezték meg, hogy Johann Strauss fivére, de hát azért önálló jogon is bírt nagyon nagy respektel, tehát osztrák zeneszerzőről és Kapellmeisterről beszélünk. Ez egyrészt viccesen hangzik, másrészt fölhívás keringőre, harmadrészt pedig induljon, tehát augusztus 6-a itt a Klasszik Nyitányban.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Ráadásul egy olyan útravaló, mert mostanság ehhez hozzászokhattak, amiben a legjobb és leginspirálóbb utazásos idézeteket gyűjtöttük össze, ezek biztos elgondolkodtatnak mindenkit az utazás valódi értékéről és egyéb az élettel kapcsolatos tanulságokról. Az egyéb jelen esetben az egyik kedvencem a világból a gasztronómia, vagy az étkezés. Szóval egy szakácsot mondanék szerzőnek, de nincs igazam, hiszen Anthony Bourdain, amerikai séf, író és televíziós műsorvezető, az ételeken keresztül mutatta be a világ kultúráit, meg a sajátját is, a Kitchen Confidential című sikerkönyvével, valamint utazós gasztronómiai műsoraival, a modern gasztronómiai újságírás és kulturális ismeretterjesztés egyik legmeghatározóbb alakjává vált, valóságos pop ikon. Igen, dohányzott, igen, képernyőn, igen, hát fogyasztott mindennemű folyadékokat, igen, képernyőn. Azért van a hümmögés a részemről, mert élete vége nem biztos, hogy bulvárosra sikeredett, de nem szépre. Egyébként a Culinary Institute of America elvégzése után a New Yorki éttermek seregében dolgozott, aztán a Brasserie Loyale vezető séfje lett, és írt egy rengeteg eszét a The New Yorker számára, irodalmi értékkel, és ennek kibővített változata lett ugye a Kitchen Confidential. Az ételeket kulturális és társadalmi történetek kapujának tekintetében, nem luxus gasztronómiáról, meg hasonlókról volt szó, hanem a helyi emberek mindennapjairól, az utcai ételekről, hagyományokról, és igen, őszintén beszélt saját életéről, múltjáról, a vendéglátóipar nehézségeiről. 2018. június 8-a óta nincs közöttünk, nem beszélünk arról, hogy hogyan és miért. Itt van viszont ez a bizonyos idézet, ez tényleg jó lesz útravalónak az utazáshoz. Ha már vakáció van, ha már nyár van, már néha ez elviselhetetlen. Mármint nem a tudat, hogy nyár van, hanem amilyen. Tehát azt mondta, írta Anthony Bourdain, nem is tudom, hogy mi a helyes kiejtés, hogy az utazás megváltoztat. Ahogy végigmész ezen az életen és ezen a világon, nyomot hagysz magad után, és az utazás is nyomot hagy benned. Mondom, a gasztronómiából indultunk ki, és milyen messzire jutottunk jövőről. Meg hasonlókról, meg arszpoétikáról, ha kell ezt mondani, de nem kell ezt mondani, hiszen könnyedség és nyugalom a halának, ami jelszavaink még augusztus 6-án is itt, a Klasszik Nyitányban.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, egy jövő heti programot szeretnék önöknek ajánlani sok nappal, vagy részleges nappal, illetve fogyó nappal. Szóval az a lényeg, hogy augusztus 12-én kora este ritka égi látvány mindenkinek, aki vigyáz a szemére, részleges napfogyatkozás, tulajdonképpen bárhol, ha betartják a tanácsokat, de a legjobb hely talán a Schwab-hegyi csillagvizsgáló lesz. Az biztos, hogy segítségként itt és ott is van, illetve lesz Szabó Oliver Norton csillagász.
2: Amikor bemegy a hold a nap elé, akkor az apránként kezdi eltakarni, és ahogyan az egyik kör a másikat kitakarja, egy ilyen szép sarlót látunk ilyenkor az égen. Az a helyzet, hogy szabad szemmel ez gyakorlatilag pontosan ugyanúgy fog kinézni, mint egy átlagos naplemente. Uh-huh. Maximum egy hangyányit lehet sötétebbnek érezni, de annyira fényes a nap, bármennyi része is kilátszik a hold mögül, már pedig egy részleges napfogyatkozásnál kilátszik, hogy szabad szemmel a jelenséget nem is igazán lehet látni. Vagy szerezünk egy olyan távcsövet, amivel lehet nézni a napot. Tehát hagyományos távcsővel szigorúan tilos a napra nézni. Okay. Mindenkinek szeretném nyomatékosan elmondani. Napszűrőt kell rávenni, vagy eleve nagy napszávcsővel kell nézni. Hogyha az ember meglátogat ilyenkor egy csillagvizsgálót a környezetében, Budapesten, mi a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban például ott vagyunk, de rajtunk kívül is vannak amatőr közösségek, akkor ott tudunk segíteni, illetve, ami szintén egy használható eszköz, akár napnéző szemüveg, tehát nem napszemüveg, hanem napnéző szemüveg, napfogyatkozás néző szemüveg, ez nagyon fontos különbség, senki ne nézze napszemüvegen keresztül, vagy pedig 15-ös, esetleg annál erősebb hegesztő üveg, amit a szemünk elé tudunk tartani, és akkor viszont már látjuk saját szemünkkel is a sarlót. Tehát vagy naptávcső, vagy napfogyatkozás néző szemüveg, vagy hegesztő üvegen keresztül mi is meg tudjuk nézni teljes valójában ezt a szép látványt. Házi praktikákat ne használjuk, tehát se nem napszemüveg, akkor se, ha három napszemüveget veszünk fel, kormozott üveg erre nem megfelelő, CD-n keresztül nézve, tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amik károsíthatják a szemünket, úgyhogy ne próbálkozzunk vele. Tényleg ez a három naptárcső, napfogyatkozás néző szemüveg, vagy hegesztő üveg, házi praktikákat azt most hagyjuk ki. Szemünk az nagyon érzékeny, vigyázzunk rá.
1: Meddig tart a folyamat? Hány percről beszélünk?
2: A teljes napfogyatkozás onnantól, hogy belép a hold a nap elé, és ki is megy, ami sajnos Magyarországról a kilépés már nem látszik, ez körülbelül egy 2 órás folyamat. Amit innen Magyarországról lehet látni, Budapestről nézve 19 óra 22-kor érinti meg a napot a hold. Ez a nyugati ország részben egy kicsikét perces eltéréssel picikét később lesz, a keleti ország részben egy picikét hamarabb, és gyakorlatilag egészen napnyugtáig, fél órán keresztül élvezhetjük azt, hogy mászik be a hold a nap elé, és már úgy fog lenyugodni. Hogyha valaki esetleg Nyugat-Európában van ilyenkor, akkor ő még tovább élvezheti, Spanyolországból ez egy teljes napfogyatkozás is lesz, ott másfél percen keresztül az egész napot ki fogja takarni a hold, gyönyörű szép látványt adva. Hát aki Magyarországon mondjuk a 99-es napfogyatkozást látta, akkor azt tudja, hogy ez mennyire szép tud lenni.
1: Sokkal szerencsésebb lenne, ha Grönlandon vagy Izlandon laknék. Mi a különbség a helyek között?
2: Gyakorlatilag egy néhány perc eltérés, ahogyan fordul a föld, minél nyugatabbra vagyunk, annál hosszabban élvezhetjük ezt a napfogyatkozást. Tehát Grönland, Izland még ideálisabb ilyen szempontból, mint Spanyolország, de hát mindig ott van a felhőzet. Tehát szára Spanyolország fölött talán a lehető legjobb esély van arra, hogy így lehessen élvezni felhők nélkül ezt a nyugvó napfogyatkozást. Hogyha valaki esetleg lemaradna róla, jövőre szintén lesz egy szép napfogyatkozás. Magyarországról megint csak részleges, Spanyolországból, illetve Észak-Afrikából teljes. Augusztus közepe mindig nagyon izgalmas csillagászati szempontból, hiszen ilyenkor hullócsillagokat lehet nézni, ez minden augusztusban így van. Most éppen egybeesik a napfogyatkozással a Perszeidák meteor rajnak a maximuma. Mi is mutatjuk majd a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban a napfogyatkozást, igaz, kivetítőkön keresztül, hiszen a fák azok takarják sajnos a csillagvizsgálóból magát a jelenséget, úgyhogy kivetítőn mutatjuk a napfogyatkozást, viszont amint lement a nap és elkezdett besötétedni, lehet számolni a hullócsillagokat. Látogatóink már most is látnak egyébként hullócsillagokat, esténként mostanában 3-4-et el szoktak csípni már a vendégek, tehát erősödik a perszeidák, egyre több hullócsillagot lehet látni. De majd augusztus 12-én durran be igazán, egy óra alatt 50-60-at simán elcsíphet bárki, aki nézi az eget.
1: Ez arra jó, hogy lehet kívánni, tehát az összes lottóötös ott szokott lenni, de egyébként még mi az, amit el tudtok mondani nekünk hullócsillagokról? Én most ezt a kifejezést használom.
2: Igen, hullócsillagok, ők meteorok, hogyha a tudományos kifejezést akarjuk használni. Ezek kődarabok, amik be tudnak lépni a Föld légkörébe, és olyankor, ahogyan felizzanak, nekiütköznek a levegőnek, és amiatt a levegő részecskéi elkezdenek világítani, ezt látjuk. Amikor látunk egy hullócsillagot, akkor gondoljunk bele abba, hogy ezek nem óriási dolgok. Ez egy hullócsillag, amit látunk, az azt kiváltó test, az körülbelül ilyen borsószem kocka cukor méretű. Tehát centiméteres kavicsok, tényleg porszemek, apró kavicsok, amik belépnek ilyenkor a légkörbe, iszonyatos sebességgel. Egy átlagos perszeida kb. 70 km per másodperces sebességgel lép be. Ez azt jelenti, hogy mire végigmondom ezt a mondatot, mostantól kezdve a mondat végig, oda-vissza meg lehet járni a Balaton Budapestről. Meteorrajok azért érdekesek tudományos szempontból, mert ez egy gyakorlatilag üstökösöknek a maradványai. Üstökös, amikor csóvát húz, elhagyja a porszemeket, és ezek elterülnek a nap körül. Minden évben átmegyünk ezen a porcsóván, és ilyenkor megfigyelhetjük a hullócsillagokat. És nem ugyanolyan minden évben. Mindig egy picikét más az eloszlása a hullócsillagoknak. Van, hogy több van, van, hogy kevesebb, van, hogy egy kupacban hirtelen látni nagyon-nagyon sokat, amik mind-mind segíthetnek nekünk abban, hogy megértsük, miként esnek szét a üstökösök, hogyan működik az ő csóvájuk. Tehát nagyon sok izgalmas asztrofizikai számítás után egy csomó dolgot meg lehet tudni az üstökösök viselkedéséről. Ehhez van Magyarország fölött egy teljes égbolt kamera rendszer, meteor kamerákkal le van fedve a teljes ország, gyakorlatilag bármi belép a légkörbe arról, mi tudunk, és utána lehet, indulhat is a számítás.
1: Ez egy piknik, ugye, ha én le akarom fordítani?
2: Igen, a legjobban akkor járnak az emberek, ha eljönnek akár családostul, hoznak magukkal innivalót, de egyébként mi is készülünk harapnivalóval, kifeküdnek akár a rétre, nézik a hullócsillagokat, hallgatják a történeteket a csillagképekről. Amikor úgy döntenek, akkor felállnak, odasétálnak a távcsőhöz, belenéznek, megmutatunk nekik ilyenkor gyönyörű, szép égitesteket, tehát a hullócsillag azért mégiscsak egy szabadszemes családi kikapcsolódásnak tekinthető. Hogyha valaki nem teheti meg azt, hogy eljön hozzánk, akkor is érdemes erkélyre kiülni, közeli parkba kifeküdni, számolni a hullócsillagokat és beszélgetni egyet.
1: Ti egy szerencsés dolgot választottatok magatoknak, mert minden földi hívságtól, meg földi történéstől mentesek vagytok. Ugye, amikor itt mi katasztrófáról beszélünk, meg hogy megváltozik az egész életünk, ezt titeket, bután hangzik, de hidegen hagy.
2: Természetesen a csillagász is ember, és a csillagász is ezen a bolygón él. Tehát pontosan ugyanannyira szeretnénk megőrizni a saját környezetünket. Nyilván egy picikét néha azért nagyobb képet tudunk nézni. Ugyanakkor sokat is tanulhat az emberiség a csillagászatból. Amikor mondjuk vizsgáljuk a Marsnak a porát, hogy ekkor ott hogyan nézett ki az élet, ha volt egyáltalán, akkor az sokat segíthet abban, hogy megértsük a bolygónkban zajló folyamatokat. Amikor arról álmodik esetleg valamelyik nagy amerikai milliárdos, hogy terraformálunk egy másik bolygót, akkor az a tudás és azok a technológiák, amiket ott felhasználunk, a földi életet teszik élhetőbbé. Tehát csillagászokat ugyanúgy nyilvánvalóan érdekli a földi világ, mi is foglalkozunk ezzel, és hát nálunk a Csillagászat Intézetben egy picit még különlegesebb, hiszen a testvérintézményünk a földtudománnyal foglalkozik, ahol klímakutatók is vannak. Éppen ezért egyébként idén indítani fogunk a Sárpegyi Csillagvizsgálóban egy klímatudatossági beszélgetést, egy podcastet, ahol sokkal többet meg lehet nyugni hiteles forrásból erről a témához.
1: A bámulókat is érdekli tehát a Föld, de a bámulás jövő szerdán lesz majd aktuális augusztus 12-én, akkor lesz az a bizonyos részleges napfogyatkozás, amire adott jó tanácsokat a Reggeli Express vendége, a Földdel is törődő Szabó Oliver Norton csillagász.
0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Szokás szerint befutott a Reggeli Express főváros centrikus program ajánlója, és hozott magával remek eseményeket, például pillanatképeket a magyar nemzet sok ezer éves történelméből. Ez egy misztériumjáték, a címe Genezis, magyar misztériumjáték. Augusztus 19-én a budapesti Turul házban a belvárosban kell keresni. A két felvonásos darabban megelevenednek a magyarság dicső korszakai. Ősi regényeken keresztül, a honalapító és nemzetmegtartó nagy csatákon át, hős vezéreink, királyaink és fejedelmeink küzdelmei, magyarságunk sors fordulópontjai egészen a 20. századig. Hét énekes tolmácsolásában csendülnek fel dicső múltunk, őshitünk, küzdelmünk nemzetmegtartó dalai. A szereplők Kovács Nóri, Vörös Marti Imre, Hefner Attila, Fejér Boglárka, Szepesi Licsosz, Szőke Tímea és Király Tibor énekesek, valamint, és számunkra ez nagyon fontos, Barna István koreográfus, illetve tánckaratát augusztus 19-én keressék a Genezist a Turulházban. Hazaköltözött képek címmel látható Kálmán Kata fotográfiái, illetve láthatók Móricz Zsigmondnál Leányfalun címmel szeptember 30-áig, hol máshol, mint a leányfalui Ravasz László emlékházban. Kálmán Kata a két világháború közötti szociofotográfia egyik legjelentősebb képviselője. Itthon zsellereket, napszámosokat, cigányokat, városi nincsteleneket és munkásokat fotografált az új tárgyiasság esztétikai elveinek szellemében. Móricz Zsigmonddal az író 1942-ben bekövetkezett haláláig szoros barátságot ápolt, és az 1937-et követő bő 5 esztendőben több alkalommal is fotózott nála Leányfalun. Kamerája az írót, leányait, unokáit, unokahúgait, a Móricz házat, a kertet és a kerti munkákat az ott dolgozó paraszt asszonyokkal és férfiakkal, vagy éppen olykor Móricz vendégeit örökítette meg. Ezek a fényképek közel egy évszázados rejtőzködés után a fotográfia születésének világszárte ünnepelt 200. jubileumi évében most először kerülnek szélesebb közösség elé és közönség elé, úgyhogy szélesre tárt ajtókkal vár mindenkit Leányfalun a Ravasz László emlékház a hazaköltözött képekkel. Kirándulás közben, esetleg turulós barangolás közben, ne felejtsék a címe az előadásnak, nem ez is, Genezis, szóval nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. A 18. kerületben a Haladás utcában ma és pénteken napközben irányonként csak egy sáv járható közműépítése miatt. Az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatornakarbantartás miatt. Az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Ludwig van Beethoven 3. S-dur Eroika szimfónia, 3. tétel. Előadja a Chicagói Szimfonikus Zenekar, Solti György vezényletével.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Klasszik Rádió 92, egy Beethoven Ez-dur Eroica szimfóniájának a harmadik tételével, illetve nem fogják elhinni, de ez a sodródületű muzsika, ez a Shrek című animációs ikonból volt, szóval ezzel a két muzsikával vezettem föl a tulajdonképpeni mai napról szóló kalendáriumi részünket, de előtte gyorsan elnézést kérek, mert itt a programajánlóban a Genesis című remek darabot, ami majd augusztus 19-én látható a Turulházban, összekevert egy másik szóval, a Nemezissel. Tudom, most okoskodnom kéne itt a kis szemüvegemmel, de nem fogok okoskodni a két szó közötti különbségen, hanem inkább megígérem, hogy magáról a Genesis című misztérium játékról majd jövő hétfőn beszélek Kovács Nórival, annál is inkább, mert hogy ő nem csak hanggal, testtel dolgozó színművésznő, hanem ruhákat és ékszereket, na ez a nagyon fontos, ékszereket is tervez, úgyhogy majd erre is rátérek. Na de akkor rátérek végre a névnapokra, amivel bajban vagyok, mert tulajdonképpen becézésekről beszélünk, mondjuk a Bettina név kapcsán, a Betta név olasz eredetű továbbképzése, maga a Betta pedig mondjuk a Babetta, Berta vagy az Erzsébet több nyelven is meglévő Bece nevéből önállósult. Tehát ha valaki a bettákat becézi, az a becézést becézi. Jó, akkor jöjjön inkább a Berták neve. Germán név, az eredete a fényesre, a tündöklőre, a híresre vezethető vissza, és több német névben is van ez a bizonyos Bert, és ide írták nekem, de csak azért, hogy bajban legyek, hogy a Bert elemeket tartalmazó női nevek Bece neve is lehet a Berta. Minden esetre gyönyörű név, és boldog névnapot kívánok, és ígértem egy kis görög-latin okoskodást. Lehet Sixtusnak vagy Sixtinának, esetleg Sixtinnek nevezni a gyereket, ha valakinek olyanja van. A görög Xystos név latin Sixtus formájából ered, a jelentése pedig csiszolt és sima. Na, tessék, hogyha valaki a már említett ékszerekre gondol, akkor nyugodtan, de ne olyan nyugodtan, inkább térjünk rá zeneileg az oktáv, oktávia, oktávián nevekre, de igencsak a röviden, a latin octavus nemzetség névből ered, igen, oktáv, mert hogy ez egy számnév származéka, és a nyolcadikat jelent, illetve a nyolcadik gyereket, hogyha valakinek nagy családja volt, a mai nap legaranyosabb neve pedig a Csobilla, szerintem megint a Csobánc vagy a Csobánka helynevek, illetve ezek becézése jutott eszébe bárkinek is. Szomorú napot említettem, ugye 1945 kapcsán Hiroshima atombomba, nem folytatom, ennyit az emberiségről, és az emberiségnek azért vannak nagy dolgai. Fleming felfedezése, ugye a penicillin, antibiotikum, úgyhogy Skócia Lochfield, itt született 1881. augusztus 6-án egy gazdálkodó négy gyermeke közül harmadikként, de először kereskedelmi középiskolába ment, és milyen jó nekünk, hogy miután tisztviselő lett egy hajózási társaságnál, örökölt egy nagybácsitól az égágya őt, 250 fontot, és ismét tanulásba foghatott, és ekkor már az orvoslást választotta. De hogy is választotta? Elment a St. Mary's Hospital Medical Schoolba, ez a londoni egyetemhez tartozik, és miért ment el oda? Mert itt volt a legjobb vízilabda csapat. Na ennyit a tudósokról, meg a tudósok elhivatottságáról. De aztán jött a Salvarsan, ő a vérbaj gyógyítására ő vezette be, de az immunológia, általános bakteriológia és kemoterápia területén keresett antibakteriális anyagokat, amelyek nem károsítják az emberi szöveteket. Több tudomány nem lesz, megígérem. A 99%-os penicillinről tessék akkor gondolkodni, illetve keresni további eredményeket, és áldani a nevét, mert most még lehet áldani a nevét Flemingnek, Sir Alexander Fleming, Nobel-díjas skót orvosnak, hogy mi mit csináltunk az antibiotikummal, meg hogy túl elterjesztettük, meg hogy most már van antiimmun, meg rezisztens, meg nem folytatom. Szóval ez már a mi bajunk, maga Fleming jót akart, és én is jót akarok mondani akkor, amikor szólok, hogy Andy Warhol születésnapja is van. Az ő élete az rendkívül színes, rendkívül változatos, és rendkívüli módon kötődik mondjuk hozzánk, mert az apukája Andrei Warhola, a felesége pedig Julia Zavadzki, az osztrák-magyar monarchiában születtek, és a mai Kelet-Szlovákia területéről vándoroltak ki. És az a bizonyos népcsoport, amit mindig el szoktam mondani, hogy ők kicsoda, ezek ők a lemkók.
Na, tehát, hogy ez egy nagyon érdekes népcsoport, nem tévesztendő össze a többi a rutén népcsoporttal, de valahonnan innen eredeztethető Andy Warhol családja, mert ő elhagyta a Warhola névből azt a bizonyos A betűt, és utána pedig tette azt, amit tett, egészen nagyon korai 1987. február 22-én bekövetkezett haláláig. De már megint valami rosszhoz lyukadtam ki, pedig jót akartam, úgyhogy megígérem, hogy Vajda Lajosról, meg Szentendréről majd azért még mesélek egy picikét, ha beleegyeznek, és természetesen könnyedség és nyugalom lengi át augusztus 6-át. Ja, a csütörtök van, azt elfelejtettem idáig mondani. Szóval ezt a délelőttöt itt a Klasszik nyitányban most következik Weiner Leo egy műve magyar népidalokra, dallamokra építve, hát persze, hogy a lakodalmast választottam. Hát, ha éppen mára esik, vagy hétvégére, vagy évforduló van, az is remek dolog. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Tetőzik a hőség, olcsóbb lett az üzemanyag. Az új Eplényi hegyi biciklipályát ingyenesen lehet kipróbálni ma és holnap. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Uniós forrásból egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejlesztik az energiatároló kapacitásokat, hálózatbővítést hajtanak végre, valamint geotermikus energiaberuházásokat indítanak. Olcsóbb lett az üzemanyag. A 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. A vasúttársaság felül fogja vizsgálni a teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Vitézi Dávid bejelentette, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. A hazai jazz élet meghatározó szereplői, valamint nemzetközi előadók is színpadra lépnek a ma kezdődő debreceni bor és jazz napokon. Az ország egyik legnagyobb jazzfesztiválján több mint 40 zenekar szórakoztatja a közönséget. A résztvevők emellett 50 hazai borászat kínálatát ismerhetik meg. A szőlőfajták közül ezúttal a kékfrankos kerül a középpontba. A szervezők idén több energiatakarékos megoldással és ingyenes ivóvíz osztással készülnek a hőség miatt. Ma és holnap ingyenesen lehet kipróbálni az új Eplényi hegyi biciklipályát. A 2400 méter hosszú, hullámokkal és kanyarokkal teli létesítményt kezdők és gyerekek is használhatják. Külön ösvényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte áldozatait. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltására folyó küzdelem világnapja is. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek komoly felhők. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: A fővárosban egy műszaki hibás jármű foglalja el az Üllői úton kifelé a Nagyvárad tér előtt az egyenesen haladó belső sávot. Az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell láthajtani felújítás miatt. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Örs-vezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik, és megáll a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában. Baleset történt a Dózsa-György úton a Kassák-Lajos útnál, sávlezárásra kell készülni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.

0: Rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: Szerintem titkokról majd nem kell beszélni, és nem is esik szó, hogy ez egy rendkívül nyitott rendezvény lesz, mint ahogy én nagyon remélem, hogy rendkívül nyitott válaszokat, és sok-sok segítséget kapok majd vendégünktől, Kocsán Lászlótól. László, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok önnek is, a Klasszik Rádió minden hallgatójának.
1: Ha most föl kéne sorolnom az ön titulusait, akkor nagy levegőt kéne vennem hozzá. Amiért irigylem, hogy néptáncművész, amiért irigylem, hogy koreográfus, amiért irigylem, hogy helytörténeti kutató, amiért nem irigylem, hogy főrendezője és szakmai szervezője, mert ez nagyon sok munkával jár ennek a Jászberényi Csángó Fesztiválnak, és amiért úgy újfent irigylem, hogy Gyimes Felsőlok Csángó település díszpolgára is. Tényleg nehézség, sok munka van a szervezésben, László?
2: Először is az irigykedést hagyjuk, az nem kell, hogy téma legyen az irigykedés. Hát igen, ezek a címek jöttek, vannak, és büszke vagyok rájuk. Csángó Fesztivál. Valóban ebben a mai világban összehozni egy fesztivált, aki szervez, aki látja, de a közember is látja, hogy milyen nehéz manapság összehozni, megteremteni annak a főleg anyagi fedezetét, hogy létrejöhessen egy bármi nemű fesztivál. Így van ezzel a Csángó Fesztivál is, de le kell kopogni, hál' Istennek sikerült összehozni mindent.
1: 34. legalábbis, hogyha jól állok itt a római számokkal, az már hagyomány, az már kötelez, abban már vannak elvárások is, amiknek meg kell felelni. Igazam van?
2: 34. igen, lehetne 36. is, de ugye a COVID két évet elvett tőlünk. 34-et szervezzük. Valóban maga a Csángó Fesztivál egy alapérték.

0: emlékre épül. A csángó kultúrája, ez 1991-től létezik, jött létre a fesztivál, és én hála jó égnek már akkor ott voltam, mentem ki nagy busszal a moldvai csángókért, mert akkor még ugye nem volt az, hogy buszt rendelünk Moldvából és ott beülnek, hanem Jászberényből kiment értük a busz, 1000 kilométerre behozta őket Berénybe, mikor vége lett a fesztivál, visszavitte őket Moldvába. Tehát voltak az elején olyan dolgok, amik ma már elképzelhetetlenek, de valóban a nép kötelez, a Csángó Fesztivál nép kötelez, és ezt a kötelességünket meg kell tegyük minden esztendőben.
1: Az én kötelességem, hogy mindenféle elérhetőséget azonnal szajkózzak, tehát létezik csangofesztivál.com oldal, a közösségi igen. oldal is rendkívül népszerű, látogatott, és igencsak jó dolgok vannak rajta. Azt mondta, hogy ne beszéljünk irítségről, akkor beszéljünk önzésről. Hogyha valaki magyar arany érdemkereszttel kitüntetett örökös aranysarkantyús néptáncművész, akkor lehet, hogy a néptánc a főszereplő a fesztiválon?
0: A néptánc, a népzene és a népi kultúra együttesen a főszereplők, hisz nem lehet csak a néptáncot kiemelni, hisz tánc nincsen zene nélkül. A táncban, a jó hangulatban, a jó hangulathoz kell az ének, kell, hogy énekeljenek az ember, hogy mulassanak, hogy tudjanak kiadni magukból érzéseket, és ehhez nagyon hozzásegít a zene, az ének, és mellett ugye levezetésként a tánc, tehát ez mind-mind meg fog jelenni nálunk.
1: Kik táncolnak, hanyan táncolnak, egy hihetetlenül hosszú sor van itt a táncegyüttesek sorában. Ők mindig jönnek?
0: Nem tudom, van-e annyi műsoridő, hogy felszoroljál, most éjjel jövök ezzel. Hisz több mint 600 résztvevő lesz a fesztiválon, és ezek nagy része mind táncos. Magyarországról, Erdélyből, a csángó vidékekről, a gyimesi csángók, moldvai csángók, de megjelenik egy csángó falu is, egy csángó élettér, ahol a szokásokat lehet átélni, megismerkedni velük. Nagyon sok hagyományőrző együttes, a Jászság népi együttes, utánpótlás csoportjai, a Viganó Alapfokművészeti Iskola, Jászberényi hagyományőrző együttes, tehát maga a bázis, mi vagyunk kb. Olyan 250-en legalább, uh-huh. úgyhogy mi adjuk ennek a gerincét, de a többiek a vendégek, tehát nagyon sok vendéget lehetne felsorolni, nagyon sok koncertet, kiállítást, hát ma már kezd ugye, ma este a nagy műsorunk a Naplegenda, a Magyar Állami Népi Együttessel. Igen. Nekünk is van ám egy Margit szigetünk, Jászberényben, úgyhogy azon lesz a koncert.
1: Székely Mihály szabadtéri színpad a leánykori neve, hogyha így keresi valaki, igen. így próbálja meg beütni.
0: A leánykori neve a Margit sziget.
1: László, igazságtalan voltam, hogy nem kérdeztem rá rögtön a kiállításokra, esetleg a mini konferenciákra is, adva egy ilyen tudományos jelleget a fesztiválnak. Fontos, hogy mindig legyen ilyen rész is?
0: Egy konferencia most is zajlik, tegnap kezdődött a Kárpát-Haza konferencia, de az nyíltabb. Ezek szól a családokról, családi vállalkozásokról, hogy kapcsolódnak a népi vonalhoz, de a mini konferencia az először lesz megrendezve, egy gondolatébresztő, hisz nagyon elterjedt Magyarországon a moldvai tánc. Ezek körtáncok, nagyon könnyen megtanulhatók, magával ragadja az embert, de ennek vannak olyan dolgai, melyek sajnos úgy kell mondanom, hogy nem igazán tiszták, és ezt szeretnénk leülni és elindítani egy olyan gondolkodási folyamatot, hogy hogy lehetne azt megtenni, hogy tudja az ember, tudja az oktató, hogy mit tanít, hisz egy faluban, képzeljék el a hallgatók, és képzeljön is, Moldvában van legalább 100 fajta tánc.
1: Oh.
0: Na most ezt mind megjegyezni, hát ember legyen a talpán, de vannak olyan dallamok, melyek 5 faluban ugyanaz a dallam, de mind az 5 faluban más a lépés, melyet rá táncolnak. Tehát ezeket letisztázni, megtenni, megtenni a lépéseket, hogy valóban ugyanúgy, mintha azt mondjuk, hogy egy jársági táncból van lassú csárdás, friss csárdás, oláhos verbunk. Olyan. Tehát ez ugye egyszerű elmondani, mert 4 fajta igen, táncról de... van szó. De viszont, hogyha Moldvában elkezdjük felsorolni egy faluban a táncokat, hát igen nehéz. Még azoknak is, akik ott élnek egymás mellett, de az, hogy akkor tisztában legyünk a képpel, és tudjuk, hogy mit tanítunk a felnövekvő nemzedéknek moldvai csángó magyar táncokból, ehhez az utat szeretnénk megtalálni, az alapjait letenni, és bízom benne, hogy jövőre már nem csak minikonferencia lesz, hanem nagyobb is.
1: A Folklor Kulturális Közalapítvány és a Jászság Népi Együttes tulajdonképpen a rendező, hogyha László nem akarja csak magának vindikálni ezt a jogot, de László, lenne egy, lenne egy elméleti kérdésem, hiszen mondta, hogy busszal régebben jöttek, ma már könnyebb az átjárás. Az a lényeg, hogy ők itt megmutassák, vagy az a lényeg, hogy mi itt megismerjük? Az ott mindkettő, és az itt közötti különbség.
0: Mindkettő benne van, hisz az, hogy ők a Kárpátokon túl vannak, ugye ők soha nem voltak a Nagy Magyarország úgymond részei. Ránézünk egy Nagy Magyarország térképre, az a keleti Kárpátoknál véget ér. Habár történelmi tény, hogy a moldvai vajda mindenkoron a magyar király hűbérese volt állandóan, de nem tartozott a magyar királyság részéhez a moldvai rész. Nagyon ment az elrománosítás, nagyon elrománosodtak a falvak, ortodox papok kerültek a katolikus papok helyére, a helyi vajda mindig egy ilyen Janusz politikát folytatott, két arcút, hogy a királyhoz közeledett, de ő írta be a ortodox egyházat téríteni, tehát nagyon érdekes és mély dolgok vannak. A mi feladatunk az, hogy egyrészt érezzék a ottani moldvai magyarok is, hogy valóban az anyaországnak fontosak. Az anyaország figyel rájuk, és az ő kultúrájuk valóban a mi érverésünk, tehát a mi szívünk része. És éppen ezért igyekszünk őket minden esztendőben kiemelni, áthozni, és bemutatni a kultúrájukat, de az is nagyon fontos, hogy az itthoni emberek megismerik, akik nem ismerik, hogy a keleti Kárpátokon túl, hogyha mondjuk Budapesten felszáll, beszáll egy autóba, elindul, akkor 1000-1200 kilométer múlva, igaz, hogy már közel Bukaresttől 260 kilométerre, bemegy egy faluba, és még mindig magyarul tud beszélni. Na ez az igazán érdekes.
1: Meg az érdekesek, az éjszakai koncertek, azért azt ne felejtsük el, László. Meddig szabad, ezzel arra akarok rákérdezni, hogy a hely, tehát maga Jászberény mennyire vallja magáénak, mennyire engedi a teret, hiszen itt lesz felvonulás, ha akarom, forgatag, meg hát ugye éjszakai koncertek, a város együtt él a fesztivállal?
0: Elmondhatom, hogy igen. Igen, együtt él a fesztivállal, mindenben segíti Jászberény városa, Jászberény lakói. Várják magát a fesztivált, hisz ez a legnagyobb fesztivál Jászberényben, de ugye elmondhatjuk, hogy nemzetközileg is jegyzik ezt a fesztivált. Kulturális téren és hagyományőrzés terén az egyik kiemelt fesztivál nemzetközileg is. Jászberény város teljes mértékben mellé állt a fesztiválnak, Jászberény lakói is mellé álltak a fesztiválnak. Volt egy kis bizonytalanság, mint említettem az elején, de hál' Istennek minden akadály elgördült a fesztivál elől, úgyhogy indulunk, már nekiindultunk, mai nappal meg aztán kezdünk felpörögni. Abban bízunk, hogy minden szépen sikerül, hogy megvalósuljon, és nem szól közben 45-50 fok.
1: Ehhez nem biztos, hogy van nagyon, vagy ebbe beleszólásunk. Kérdésem viszont van, ha valaki nincs még otthon a táncban, nincs még otthon a zenében, úgymond szűz fejjel, ő el tudja foglalni magát? El tud oda menni? Most ráadásul, hogyha még nagyon gyerek, kap olyan programokat, amik beavatják őt? Ha ez nem túl csúnya szó.
0: Beavatják, mondjuk azt, hogy megismeri, és magáévá teszi, az nagyon nagy dolog. Van egy gyerektáborunk egyébként most is zajlik, ahová bárki beirathatta a gyermekét, napközbeni tábor, és ott táncot tanul, hagyományokat tanul, de az esti táncházak, melyek a Víz utcai székházunkban kerülnek megrendezésre, nagyon remek alkalmat adnak arra, hogy megismerkedjen a zenével, de ha már a zenét ismeri, és szereti a népzenét, akkor alkalma van arra, aki bejön hozzánk, hogy beálljon, és az előbb említett moldvai táncokba, vagy a gyimesi körtáncok, abba beálljon, és azzal megfertőződjön a tánccal, hisz ezek után jöhet majd a csárdás és egyéb bonyolultabb dolgok, melyek már könnyebben fognak menni.
1: László, segítsem nekem, van itt egy ilyen programpont, hogy Csángó falu, de hát Jászberényben vagyunk.
0: Igen, igen, Csángó falu, mint ezt is említettem, hogy lesz egy Csángó falunk, egy Csángó élettér, ezt Kelemen Gabriel vállalta magára, ő nagyon-nagyon szereti a csángókat, és el lehet menni hozzá, egy nagyon szép kiállítást fog csinálni csángó viseletekből, szőttesekből, lehet majd csángó viseletben fotózkodni nála, mesél majd a csángókról. 3-4 napon keresztül, aki oda elmegy hozzá ebbe a Csángó falu, ez egy, úgy kell elképzelni különben, hogy egy hatalmas sátor, de falunak van elnevezve, hisz magán a városon belül egy kis külön életteret fog alkotni, ami nagyon gyönyörű lesz, és mindenkinek ajánlom, hogy látogassa meg.
1: Jó, hát te, nem én lennék itt a telefonvonal egyik végén, ha nem hangsúlyoznám, hogy azért gasztronómia is van természetesen, úgyhogy a vasárnapi nap biztos, hogy a Jász népi ételek főző versenyét a már említett Margit szigeten kötelező programpontként említeném, meg hát kiállításról beszéltünk, de van egy remek film is, ami itt látható. Ez ide készült ez a film, vagy már volt Kanalas Éva filmje?
0: Kanalas Éva filmje nem most készül, de a díszbemutatója nálunk az most fog megtörténni. Elindítottunk tavaly egy olyan sorozatot, hogy mindig szeretnénk a csángókról készült filmeket a moziban nálunk bemutatni. Tavaly Nisztori Lonkának a filmje volt bemutatva, Hegyeken, völgyeken zengedezve járnék címmel, most viszont Kanalas Éva Csángó bájolás című filmje lesz bemutatva, amit mindenkinek szintúgy ajánlok, hisz ezzel a filmmel a csángók életében ott készültek kint náluk a saját életjükbe, ahogy ők mondják a házukat, a saját életjükbe készültek ezek a filmek, és ott vallanak a csángóságról, önmagukról és a belső mély szokásaikról. Tehát a Csángó bájolás díszbemutatója az nálunk most lesz Jászberényben.
1: László, most készüljön fel, csúnya kérdésem van, vagy nehéz kérdésem van. Amiről beszélünk, ami most ide költözik Jászberénybe, az a múlt, az egy skanzen, az egy bezárt tárló egy múzeumban, vagy ha esetleg én kilátogatok, ha elmegyek, ha már említett több mint 1000 kilométerrel odébb, ott ez él?
0: Ez élő dolog. Ez élő dolog, hála jó égnek, habár vannak már olyan részei, melyeket létrehoztak úgy, hogy meg lehet tekinteni, mint egy múzeum, de az átadása a tudásuknak az apákról fiúkra száll, és igyekeznek megtenni azt, hogy ez élő is legyen. Én nagyon szeretek hozzájuk elmenni, velük együtt élni az életüket, ezt teszem már 90 óta, tehát nem most kezdtem azt, hogy kimentem hozzájuk, és látom azt a saját magukban, hogy mennyire fontos nekik a saját kultúrájuk. És ez annyira csodálatos számomra, hogy ez megragadott, és azóta is ezt a csángó világot nagyon imádom, szeretem. Nem hiszem, hogy soha bele fog annyira kerülni, legalábbis bízom benne, hogy csak múzeum legyen, és csak kirakat, mert akkor valamit elrontottunk.
1: De hát itt van, ez él. És most ez egy fesztivál, ugyan 5-től 9-ig Jászberényben. Elmondom még sokatszor, hogy csangofesztivál.com. De egész évben hol találkozhatok én ezzel a szellemiséggel, hagyománnyal? A többi, a 365-4, nem tudom kiszámolni, ez matematika.
0: Vannak rendezvények, melyek bemutatják a kultúrájukat. Az egyik legnagyobb a budapesti Csángó Bál, amely mindig tavasz elején kerül megrendezésre Budapesten. Aki Budapest és nem tud Berénybe lejönni, annak ezt ajánlom. Másrésztről meg én mindenkinek mondom, hogy ha lejön ide Jászberénybe, nyugodtan beszélgessen a csángókkal. Értse meg a nyelvezetüket, hisz a moldvaiaknál nem volt nyelvújítás, a kazinci fél, ami nálunk megvolt. A teljes hasonulást az öregek nem ismerik. Tehát nagyon érdekes. Igen?
1: Valvel, csak mondom, igen.
0: A valveles, igen. Például mondok egy példát, beszélgetnek egymással, hogy elindultak szekérvel.
1: Szép.
0: Tehát nem szekérrel, igen, szekérvel. Igen. Tehát ugyanez a, ezek nagyon érdekes, nagyon szép dolgok, és fülelni kell annak, hogy meg akarja érteni őket, viszont a befejezve a gondolatmenetemet, meg kell velük ismerkedni, össze kell velük barátkozni, És igen, fogni kell magunkat, aki tudja és lehetősége van rá, vonatra, autóba, baráti társasággal beülni, és elmenni hozzájuk. Ez a legmélyebb dolog, és így ismerhetik meg legmélyebben az ő érzésvilágukat.
1: És akkor még a népművészeti vásáról nem is ejtettünk szót, de hát nyilván találkozik majd az ember. Mennyi időt szánjunk rá? Elnézést, hogy ilyen praktikus kérdésem van, László, de ha elindulok délelőtt, akkor bőven lesz programom estig, ugye?
0: Húha, hát igen. Csak úgy kell indulni reggel, aki elindul és autóval jön, hogy minél később érkezik, annál messze tud parkolni a rendezvénytől. Tehát erre fel kell készülni. Viszont aki busszal jön, az szinte a főtéren fog leszállni ott, ahol a rendezvény van. Aki vonattal, annak sétálnia kell egy keveset, de mindenkinek ajánlom, hisz reggeltől estig, pláne a szombati napunk, hát azt indítunk 9 órakor folkmisével, este zárunk csángógálával, közben fellépések, táncpanoráma, a Muharai Elemér Népművészeti Szövetség gálaműsora, a Magyar Palackai Banda, ugye említettem a moldvai és gyümesi csángógálát, melynek címe Édes Gergelem, Kedves Gergelem, ez egy moldvai gyönyörű szép ének, éjszakai koncertek, egyszerűen topzódhat a válogatásban, aki belenéz a programunkba, és az említett honlapot felkeresi.
1: Plusz az Aranykanál étterem is vár mindenkit, nyilván természetesen, hogy a saját hasamat ne hagyjam ki.
0: Igen, és hozzátartjuk a főzőversenyet, hogy nem csak jász és csángó ételek főzőversenye. És ott lesz egy társadalmi zsűri, van egy szakmai, és a társadalmi zsűribe már beszerveztünk gyimesi csángó asszonyokat,
1: ajjaj,
0: akik valóban tudják azt, hogy ajjaj, mi az a csángó étel, úgyhogy fel kell kötni a fakanalat annak, aki csángó ételt akar főzni.
1: Rendben, és utána egy nagy pihenő, László? Vagy indul a 35. megszervezése?
0: Olyan ez, hogy ha egy befejeződik, akkor jönnek az elszámolások. Az elszámolások ugye minden pályázatnál és egyéb dolgoknak helyekről más és más, ennek eleget kell tenni. Most nem tudom, hogy fog idén történni, de eddig minden esztendőben már december 31-ig be kellett adni a következő évi pályázatokat. Tehát ez egy olyan, hogy görgetjük magunk előtt az év minden napján, hisz nem azt kell látni, hogy véget ért a fesztivál, jaj, de jó, és ezek most pihennek egy hónapig. Maga a kapcsolattartást is nagyon fontosnak tartom a gyimesi moldvai csángókkal, hogy nem, ez nem csak egy olyan fesztivál, hogy felveszem a telefont egy hónap előtt, hogy szia, hello, gyertek már, hányan vagytok, jöttök, jó, ennyi, szia, mentek, hello. Röviden összefoglalva, hanem egy emberi érzések vannak benne. Itt nekem is vannak benne szinte 40 éves ismerettségek, amik folyamatosan ápolni kell, és ápolni is fogunk itt Jászberénybe, hisz ettől lesz a kapcsolatunk mélyebb, ettől lesz emberibb, és nem fog elsikkadni egy múzeum felé, mint hogy beszélgettünk róla.
1: És de jó, hogy beszélgethettünk. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer az okvetetlenkedő kérdéseimre a nagyon szép és nagyon kerek válaszokat Kocsán Lászlónak. Nem sorolom föl akkor, hogy néptáncművész, koreográfus, helytörténeti kutató, de hát itt most főrendező és szakmai szervező. Úgyhogy én sok erőt kívánok, elviselhető időt, mint hőmérséklet, azt is kívánok.
0: Ez nagyon fontos.
1: És sok látogatót, aki korán indul és jó helyen tud leparkolni, akkor...
0: Igen.
1: Ezek szerint...
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm, és húzzák, ameddig csak húzhatják, nyugodtan és táncoljanak. Ez a legjobb, és ez
0: igyekszünk,
1: a legszebb.
0: Igyekszünk mindenféleképp.
1: Nagyon szépen köszönöm, kedves László. Viszonthallásra, minden jót!
0: Viszonthallásra, én is köszönöm szépen.
1: Átengedem tehát Lászlót akkor a munkálatoknak, de még egyszer fölhívom a figyelmet, hogy csángófesztivál.com, itt érhető el a részletes program, igen, részletes program, tehát lesz műsorszám bőviben, tessék választani, vagy tessék átengedni magukat egy jó sétának Jászberényben, mondjuk sok helyszín van, de biztos, hogy mindenhol rábukkanhatnak a 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár eseményeire. Aki pedig a mai világ szülötte, ő pedig természetesen a közösségi oldalon, a kékszínű közösségi oldalon talál meg egy igen részletes leírást. Nagyon szépen köszönöm, hogy figyeltek ránk, hogy László rendelkezésünkre állt, úgyhogy ezen a napon, augusztus 6-án, csütörtökön délelőtte visszaadom a terepet és a szerepet nem az emberi hangnak, hanem a zenének.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni, ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között ma 8 órától 21 óráig, illetve a Szabadság teret az Aulik utca és a Honvéd utca között 16 órától 21 óráig filmforgatás miatt. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Következik Wolfgang Amadeus Mozart Figaro házassága, Nyitány. Előadja a Magyar Állami Hangversenyzenekar Ferencsik János vezényletével.

Klasszik Rádió 92. 1. augusztus 6-án délelőtt 3:40 tájékán, amikor már tulajdonképpen nincsen sok hátra a klasszik nyitányból. Ennio Morricone muzsikája után némi nemű programot szánok önöknek, vagy próbálok önök elé tárni. Hát először is legyen az mozi, mert már beszélgettünk ezen a héten az egyik reggeli expressben a Városligeti Kert moziról, a Pavilon Kertben. Azt mondja, hogy ma van ezek szerint augusztus, és augusztusban holnap a négyesküvő egy temetés lesz, szombaton a Kung Fu Panda, jövő szerdán pedig a bárányok hallgatnak. Hát ez is azt jelzi, hogy igen, sokrétű és sok színű a színházi vetítés, de egy jó helyről van szó, a Városligetről van szó, és erről jutott eszembe, hogy miért ne lehetne ellátogatni mondjuk a nagy cirkuszba, a fővárosi nagy cirkuszba. Igenis van még előadás, a Mirá Örökség, Hagyományok Fantázia Világa alcímű, a Fővárosi Nagy Cirkusz és a Kazanyi Állami Cirkusz közös produkciója, az van, az élvezhető, egy magyar és közép-ázsiai őstörténeti legendás világba repítik el a nézőket, egy varázslatos produkcióval, mesei alakokkal, fantasy filmeket idéző látványvilággal, szimbolikus jelenetekkel, ma délután 5-kor is, pénteken délután 3-kor, szombaton kétszer is, meg vasárnap is, úgyhogy érdemes célba venni egyrészt a Városligetet, hát reméljük, hogy lesz olyan idő, hogy megéri sétálni. Ha séta nagyon a terhünkre lenne, akkor pedig érdemes bemenni a Fővárosi Nagy Cirkuszba, még egyszer a Mirázs Örökség című programra. Aztán még, hogy a 21. századot is ide hozzam, a Pesti Színház előadása élvezhető online, ez a Honderű még 2019-ből Igó Évával, Lukács Sándorral, Kern Andrással, Márton Andrással, Orosz Ákossal, ez egy Valló Péter rendezte Honderű, úgyhogy tessék megnézni, hogy hogyan is kell, egyébként rendkívül egyszerű bejelentkezni ebbe, és az online nézhető kifejezés az az e-színház.hu honlapon nyer és kap értelmet, és egyébként is, ha otthon hűsölnének, egy jól szellőztetett vagy jól elfüggönyözött lakásban, illetve szobában, akkor az e-színház mindig jó program, és egyébként is jó program. Úgyhogy itt is keressék az előadásokat, és én még azt hiszem találtam egyet, na ez nagyon furcsa, illetve nem tudom, hogy egészen pontosan hogy kerül ide, hiszen ez tulajdonképpen egy ilyen, ez egy rendezvény lenne, és ez a rendezvény, ez azzal foglalkozik, hogy közelebb hozza a mentősöket, illetve hát a mentő motorosokat önökhöz, ami tulajdonképpen jót jelent, ez a 13. mentő motoros nap már a Hősök terén szombaton, reggel 8-tól indul, és lesznek, Koleszár Henni természetesen ott lesz, úgyhogy megmutatja, hogy mit tud, a Supermoto országos bajnokság versenyeibe is betekinthetünk, vagy betekinthetnek, és így kapcsolódik össze a motorozás tulajdonképpen az életmentéssel. Keressék a közösségi oldalon a nap programjait, lesz közös vonulás, selfie box, meg minden, ami két kerékhez, illetve segítőkészséghez kapcsolódik, hiszen ez a mentő motoros nap, ráadásul a 13. majd a Hősök terén. Találtam programokat, de egy kicsi szusszanás nekem is kell, hogy méltóképpen búcsúzhassunk itt a klasszik nyitányban augusztus 6-ától csütörtöktől. Addig azért folytatódik a zenék hosszú és kellemes sora.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útra való következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztés némi nemű búcsúval is jár, tekintsük tehát át, hogy a nagy sopánkodásomon, hogy jaj, volt itt Hiroshimában 1945-ben pont ezen a napon az a nagyon rossz ember kísérlet, szóval, hogy ezen kívül mivel foglalkoztunk, egyrészt invitáltuk önöket jövő szerda kora estére eget nézni, ha a legjobb helyszínt szeretnék megtudni tőlem, akkor az a Schwab-hegyi csillagvizsgáló, sarlós napfogyatkozás lesz, utána pedig jönnek a hulló csillagok, úgyhogy mindenképpen érdemes egy picikét fölfele néznünk, akár izzadunk, akár nem. A hétvégén pedig zajlik majd a Kert Akadémia a Homokhátságon, Tabdin, ahol azért arról is lesz majd szó, például a mai vendégünknek, Topor Erika naturkertésznek, kertészmérnöknek köszönhetően, hogy mivel kell, lehet szabad foglalkozni a 21. században, ami velünk együtt túléli ezt az időjárást, és itt növényekre gondoltam. Augusztus 5-e, vagyis ma, kötőjel 9-e, vagyis odébb van még, 34. Csángó Fesztivál, Irány, Jász, Berény, minden beszélgetésünk, ha ez így most nagyon rébuszokban lett volna, akkor utolérhető Spotify-on, a Klasszik Nyitány fül alatt, és akkor most tényleg jöjjön ez a bizonyos útra való kulináris élvezet lenne, ha köztünk lenne még Anthony Bourdain, amerikai séf, író és televíziós műsorvezető. Sajnos nincsen, ennek ellenére nagyon fontos és nagyon jó, amit mondott, mi szerint az utazás megváltoztat, ahogy végigmész ezen az életen és ezen a világon, nyomot hagysz magad után, és az utazás is nyomot hagy benned. Ha tehetik, utazzanak, ha nem, akkor a zeneszárnyán utazzanak. Jaj, de szép voltam itt a Klasszik Rádió műsorával. Holnap reggel pedig várják Szerémi Nórit, aki szintén várja majd önöket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, vigyázzanak magukra. Hőségről több szó ne essék, de tényleg. Úgyhogy minden jót, viszont hallásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tetőzik a hőség. Hétfőre és kedre rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány. Erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, a kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a közgazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Az ellenzéki párt közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamást tekintik az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. Olcsóbb lett az üzemanyag, a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Végső szakaszába jutott a hormozi szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozása Irán és Omán között. Az Egyesült Államok nélkül tartott egyeztetések után az iráni külügyi szóvívő közölte, hogy a közös nyilatkozat elkészült és fontos, hogy a továbbiakban se avatkozzanak be külső szereplők a folyamatba. Omán egyelőre nem erősítette meg az iráni álláspontot. Erdei házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a ma kezdődő Várajai Akusztik Könnyűzenei Fesztiválon Boldogkőváraján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Részletek a rendezvény honlapján olvashatók. Ma és holnap ingyenesen lehet kipróbálni az új Eplényi hegyi biciklipályát. A 2400 méter hosszú, hullámokkal és kanyarokkal teli létesítményt kezdők és gyerekek is használhatják. Külön ösvényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek. A hatalmas szárazság miatt országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. A legnagyobb károk a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén keletkeztek, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Az oltásban helikoptereket is bevetettek. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákosi bunker egy korábban titkos atombunker Budapest belvárosa alatt. 39 méter mélységben helyezkedik el a Kossuth tér és a Szabadság tér között. Közvetlenül kapcsolódik a 2-es metróhoz és a Magyar Dolgozók Pártjának volt székházához, ahonnan vész esetén azonnal le lehetett volna menni a biztonsági zónába. Korábbi híresztelések szerint rabokkal építették, de a valóságban vidékről lefüggönyözött buszokkal Budapestre szállított bányászok dolgoztak rajta, akik úgy tudták, hogy a 2-es metrót építik. A sosem használt bunkert olyan levegőszűrő rendszerrel szerelték fel, amely a radioaktív por megszűrésére is alkalmas lett volna. Emellett hatalmas víztartály és 2 generátor is található a föld alatt. A létesítmény állapota mára már nagyon leromlott. A szellőztető berendezések azonban működnek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületi Lipót mező a nevét első tulajdonosáról, Göbül Lipót budai Molnárról kapta, aki ezt a területet Buda városától az 1820-as években vásárolta meg. A majorságban Göbül vendéglőt létesített, ez is hozzájárult, hogy a környék népszerű kiránduló helyé vált. A Páfrány utcai épületet utoljára üzemi konyhaként használták. A Kishárshegyi lejtőn első Ferenc József rendeletére 1868-ban épült fel a Magyar Királyi Országos Tébolyda, melynek nevét később Országos Elme és Ideggyógyintézetre változtatták. Ezután a Lipót mező generációkon keresztül mintegy az Elmegyógyintézet szinonimájává vált, amit sárgaházként is emlegettek. Végül Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet néven működött egészen 2007-es bezárásáig. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pest-szentlőrinci Ferihegyváros rész Májerfi Ferenc serfőzőmester szőlész után kapta a nevét. Májerfi a lovaregylet alapítója és Széchenyi István közeli barátja volt. A szentlőrinci Grassalkovics birtok egy részét megvásárolta. Itt szőlőiskolát is létesített, ahol új fajtákat nemesített ki akkor, amikor a magyar szőlőkultúra hanyatlásnak indult. Ezt a területet nevezték el róla később Ferihegynek. Bár valódi hegy itt sosem volt, csak homokbuckák, amikre a német származású földbirtokos igazi hegyekként tekintett. A 140-150 méter magas buckákat 1940-ben a reptér építésekor elegyengedték, de a terület neve továbbra is Ferihegy maradt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Puskás Ferenc minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. George Best, a Manchester klasszisa így emlékezett meg róla. Puskás és én edzők voltunk egy ausztráliai akadémián. A gyerekek gúnytűztek a súlyából és a korából. Úgy döntöttünk, hogy a srácok kihívhatnak egy edzőt, hogy az el tudja találni a kapufát 10-szer egymás után. Ők természetesen az öreg, kövér trénert választották. Meg kellett tippelni, hányszor sikerül majd neki. A legtöbben 5-nél kevesebbet mondtak. Én 10-et. Puskás 9-szer egymás után kapufát lőtt. A 10. lövés előtt a levegőbe emelte a labdát, majd mindkét vállán, a fején és a sarkán is megtáncoltatta, aztán a kapufára ágyúzta azt. Minden srác csendben állt. Végül egyikük megkérdezte, hogy ki ő. Én azt feleltem. Neked csak, Mr. Puskás. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tetőzik a hőség. Hétfőre és kedre rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány. Erdélyi házi buli lesz Boldogkőváraján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét két napos rendkívüli parlament ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő hét kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Az ellenzéki párt közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamást tekintik az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére, tájékoztatott az Egyszülős Központ. A program ingyenes, szakmai, terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják be jelentkezésüket. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz dróntámadások Ukrajnában. Harkiv megyében 3-an meghaltak, Szumiban 12-en, Zaporizsjában pedig 2-en megsebesültek. A támadásban bevásárlóközpont, üzletek, többszintes épületek és családi házak is megrongálódtak. Közben az eddigi legerősebb ukrán dróntámadás érte a volgamenti Jaroszlavli régiót. A helyi olajfinomítóban tűz keletkezett. Végső szakaszába jutott a Hormuzi szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozása Irán és Omán között. Az Egyesült Államok nélkül tartott egyeztetések után az iráni külügyi szóvivő közölte, hogy a közös nyilatkozat elkészült és fontos, hogy a továbbiakban se avatkozzanak be külső szereplők a folyamatba. Omán egyelőre nem erősítette meg az iráni álláspontot. Erdélyi házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a ma kezdődő Várajai Akusztik Könnyű Zenei Fesztiválon Boldogkőváraján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Részletek a rendezvény honlapján olvashatók. A hatalmas szárazság miatt országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. A legnagyobb károk a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén keletkeztek, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Az oltásban helikoptereket is bevetettek. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, csak elszórtan alakulhatnak ki záporok. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest hosszú története során a ma is működő csatornázási rendszer különböző módszerek felhasználásával alakult ki. Már a római korban épültek vízvezetékek, fürdők és csatornák. A harmadik században a középületekben és lakóházakban vízöblítéses illemhelyek voltak. A szenny és csapadékvizeket csatornahálózat gyűjtötte össze és vezette a Dunába. Azonban a népvándorlás évszázadaiban a római közművek nagy része elpusztult. A középkorban a szennyvizek az utcák kövezetén folytak, a járványok állandó veszélyét hordozva. Helyenként azonban már foglalkoztak a problémával. Budán a királyi vár vízemelő szerkezete 1416-ban készült el, majd Mátyás uralkodása idején vízvezeték is épült, bár az emberek nagy része ekkor még egyáltalán nem tartotta fontosnak a csatornázás ügyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A síkságon elterülő Pestet hadászati védelmi okból Mátyás király fallal vetette körbe. A Dunától indult, és a jelenlegi kiskörútvonalán végighúzódva szintén a Dunánál ért véget. A városfal majdnem 2 kilométer hosszú volt, és az 1780-as évekig érintetlen maradt. A 18. század végére Pest rohamos fejlődését, gazdasági megerősödését akadályozta a várost körülvevő, az szinte a külvilágtól teljesen elzáró fal. Vonala azonban Pest további fejlődésében szinte minden korszakban fontos szerepet kapott. Erre az útvonalra épült a reformkori kulturális fellendülés és a városi kereskedelem számos intézménye, köztük a Nemzeti Múzeum, a régi képviselőház, a vásárcsarnok és a fővámház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi vérmező a nevét a magyar jakobinus mozgalom vezére Martinovics Ignác és társai 1795-ös kivégzéséről kapta, akiknek a park Szél-Kálmán tér felüli végén emlékművet is állítottak. A név egyébként egy kicsit sem túlzás. Amikor Martinovics végignézte első társa kivégzését, állítólag elájult, ettől kezdve pedig alig tért magához. A vérpadhoz is úgy kellett odavonszolni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Dr. Zwack, az osztrák uralkodóház udvari orvosa 1790-ben egy 40 féle gyógynövényből főzött likört adott a visszatérő gyomorbántalmaktól szenvedő II. Józsefnek, aki a legenda szerint így kiáltott fel: Das ist ein Unikum. Ez egyedülálló. Az ital receptje a családban maradt. A doktor leszármazottja, Zwack József 1892-ben építette fel Soroksári úti szeszgyárát. A századfordulóra a cég Európa hírű likörgyártó lett. Nem kis marketingérzékkel még a kor csodalováról elnevezett kincsem likört is piacra dobták. Érdekesség, hogy az Unikum receptje az esztergomi prímási levéltárban van titkos letétben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tetőzik a hőség, növekedett a kereslet az albérletek iránt, több helyen is bozótüzek keletkeztek az országban. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamást tekintik az utolsó legitim módon megválasztott államfőnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érdeklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Júniusban 3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, közölte a KSH. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5%-kal bővült az értékesítés. Az üzemanyag kiskereskedelemben minimálisan visszaesett a forgalom. Megváltozott rendben dolgoznak a főkert munkatársai a hőségben, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, a locsolás nagy részét a hajnali órákban végzik, amikor a víz kevésbé párolog el. Hozzátette, a takarékosságban elsőbséget élveznek a fiatalfák, valamint a szélsőséges időjárásnak leginkább kitett növények. Több helyen is bozóttüzek keletkeztek az országban, kigyulladt egy ligetes terület a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszalökön, a Fejér megyei Ercsiben pedig aljnövényzet ég. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tűz ott mintegy másfél hektárnyi területet érint. Az oltást hivatásos és önkéntes tűzoltók végzik. A drasztikus vízszint csökkenés súlyos kihívás elé állítja a magyar haltermelőket. Hívta fel a figyelmet a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A szakemberek szerint a felmelegedő vízben nő az oxigénhiány kockázata, ami veszélyezteti a halállományt. A kármentés érdekében a haltermelők folyamatos oxigénméréssel, a tápláló víz beosztásával és levegőztetéssel igyekeznek stabilizálni a vizet. A munkanapát helyezés miatt az iskolaszüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedési járatai szombaton. A turisztikai és szabadidős szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi sűrűbb forgalmat biztosítja a BKK. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: 2-1-en. Az Andrássy út 3 szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A harmadik szakasz a Kodály körönd és a Hősök tere között fekszik. Ennek hossza 656 méter, szélessége itt is 45,5 méter. Az utat itt különálló paloták, villák szegélyezik. Itt már kertvárosiasabb hangulatú a környék.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró építését a sajtó folyamatosan figyelemmel kísérte. Az építés első szakaszában még ilyen hírek jelentek meg. Az 1952. évi munkaverseny második helyezettje a Föld alatti vasútépítő vállalat, mely első fél évi tervét 111,1%-ra teljesítette. Az 1963-ban kezdődött második építési szakaszban a sajtó már kereste a szenzációkat. Nagyon várta a Duna alatti átfúrást, hát ha ott történik valami rendkívüli esemény. Azonban egy vízbetörés nem ott, hanem a Rákóczi út alatt az Uránia és a Rókus kórház között következett be, melyet sikerült a közvélemény elől eltitkolva elhárítani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szent Lukács gyógyfürdő területén a hőforrások energiáját eredetileg más célokra használták. A lőpor és gabonamalom egyik tornyának romját a helyreállító munkálatok során tárták fel, ez ma is látható az épületben. A fürdőt a 19. század óta nem csak a pihenés és rekreáció miatt keresték fel, hanem a társasági élet központja is volt. Nagyjaink közül gyakran megfordult itt Kodály Zoltán, Illyés Gyula, Zelk Zoltán, Makk Károly, Kállai Ferenc és Örkény István is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A spiritizmusnak neves magyar képviselői is voltak a 19. században. Gróf Szapáry Ferenc például magnetizáló gróf néven vonult be a köztudatba, miután a bécsi mesmerféle belejezéses gyógyítást kitanulta. Leginkább gazdag nemesi feleségek unalmát üzte el, és a fejükbe beszélte, hogy igazából nem is betegek. Mindeközben színes leplekbe burkolózva, vízes hordók között lejtett furcsa táncokat. Szapáry gyakran megfordult Arany János családjánál is, aki ugyan szkeptikusnak vallotta magát, de több tucat asztaltáncoltatáson vett részt. De más ismert neveket is találunk a spiritiszták között. Madách Imre fia például apja könyveit cserélgette okkultista irodalomra, és Jókai Mórról is följegyezték, hogy látogatott szeánszokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tetőzik a hőség, növekedett a kereslet az albérletek iránt. Több helyen is bozótüzek keletkeztek az országban. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamást tekintik az utolsó legitim módon megválasztott államfőnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érdeklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Júniusban 3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, közölte a KSH. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5%-kal bővült az értékesítés. Az üzemanyag kiskereskedelemben minimálisan visszaesett a forgalom. Megváltozott rendben dolgoznak a főkert munkatársai a hőségben, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, a locsolás nagy részét a hajnali órákban végzik, amikor a víz kevésbé párolog el. Hozzátette, a takarékosságban elsőbséget élveznek a fiatalfák, valamint a szélsőséges időjárásnak leginkább kitett növények. Több helyen is bozóttüzek keletkeztek az országban, kigyulladt egy ligetes terület a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszalökön, a Fejér megyei Ercsiben pedig ajnövényzet ég. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tűz ott mintegy másfél hektárnyi területet érint. Az oltást hivatásos és önkéntes tűzoltók végzik. A drasztikus vízszint csökkenés súlyos kihívás elé állítja a magyar haltermelőket. Hívta fel a figyelmet a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A szakemberek szerint a felmelegedő vízben nő az oxigénhiány kockázata, ami veszélyezteti a halállományt. A kármentés érdekében a haltermelők folyamatos oxigénméréssel, a táplálóvíz beosztásával és levegőztetéssel igyekeznek stabilizálni a vizet. A munkanapát helyezés miatt az iskolaszüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedési járatai szombaton. A turisztikai és szabadidős szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi sűrűbb forgalmat biztosítja a BKK. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai törökfürdőket a Hammámi vezette, aki gyakorlatilag vállalkozó volt. Ő számolt el a tulajdonos felé a bevételekkel és kiadásokkal, de sokszor nem ez volt a fő foglalkozása. A budai állami fürdőt például a vért készítők parancsnok helyettese, később egy budai polgár, majd egy gránátos üzemeltette a török uralom idején. A fürdő személyzetéhez tartozott a forró kövezet miatt megemelt papucsban dolgozó dellák. A dellákok a nem muszlim fiatal fiúk közül kerültek ki, e szakma gyakorlását ugyanis a muszlim hitűek méltóságukon alulinak tekintették. A dellák feladata volt a masszírozás és az iszlám által kötelezően előírt szörtelenítés elvégzése. A török fürdőkben fürdőszolga, a hádim is dolgozott, aki a fűtésről és a takarításról gondoskodott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: 1981. december 30-án helyezték üzembe, 2,4 kilométerrel és további három állomással. Így már az élmunkás, azaz Lehel térig közlekedett a kék metró. Ennek a rövid szakasznak az átadásával a keleti, a nyugati és a déli pályaudvar is elérhetővé vált metróval. Az akkor még Marx térnek nevezett nyugati téren Budapest legnagyobb föld alatti terét alakították ki, és a felszíni tömegközlekedés rendszere is megváltozott.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtér építésekor akadtak a technikai kihívásokon kívül is megoldandó problémák. A terület ugyanis nem volt egy kézben. Az egyik tulajdonos, a csak Nándi bácsiként emlegetett juhász, nem volt hajlandó eladni a földjét, így a házát tulajdonképpen körbeépítették, de tovább élhetett benne. Az épület még most is ott áll a kettes kifutópálya végében. Természetesen már nem laknak benne, de egy ideig állítólag a pilóták és a sztjuárdeszek titkos találkahelye volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró vonalát 1950 és 1955 között a Népstadion és a Déli pályaudvar között tervezték két szakaszra bontva megépíteni, 8 állomással. Az építkezés első ütemében a Népstadion és a Sztálin tér, a mai Erzsébet tér között indult volna meg a forgalom, majd ezt követően került volna sor az Erzsébet tér Déli pályaudvar közötti második szakasz átadására. Az akkori tervben az Asztóriánál még nem volt állomás, és a Népstadion utáni az Őrsvezér térig tartó felszíni szakaszról sem volt szó.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tetőzik a hőség, még több mint egy hónapig ki lehet tölteni a kormány online közlekedésbiztonsági kérdőívét. Telefonos csalásokra figyelmeztet a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok. A Dunapaksnál a hétvége óta 10, ezen belül az elmúlt egy napban 4 cm-t emelkedett, a víz hőmérséklete csak nem 28 fok. Az atomerőmű a lehetséges 2000 megawatt helyett jelenleg 230 megawatton termel, olvasható a kormány.hu oldalon. A Balaton átlag vízállása 1 cm-rel csökkent, a Velencei tó vízállása ezúttal nem változott, de így is 24 cm-rel van a valaha mért legkisebb szint alatt. Még több mint egy hónapig, szeptember 9-éig lehet kitölteni a kormány online közlekedésbiztonsági kérdőívét, emlékeztetett a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán arról írt, hogy a többi között az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban várják a véleményeket. Csökkent a fővárosban a 100 millió forint feletti ingatlanok iránti kereslet a tavalyi év azonos időszakához képest az első féléves adásvételi adatok alapján, közölte az egyik piacvezető ingatlan iroda. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az agglomerációban egyre többen kerestek ebben az ársávban ingatlant. Szakértők szerint a tendencia mögött a többi között az olcsó Pest megyei négyzetméter ár állhat. Telefonos szélhámosok csaltak ki 2,5 millió forintot egy dunaföldvári nőtől. A banda tagjai azt hitették el az áldozattal, hogy fia súlyos közlekedési balesetet okozott. Az ismeretlenek rendőrnek, ügyvédnek és a nő saját fiának kiadva magukat többször is telefonáltak, majd rávették, hogy a pénzt és ékszereket is adja át nekik. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy ismeretleneknek senki ne adjon ki személyes vagy banki adatokat és ne adjon át készpénzt vagy értéktárgyakat. Szombaton kezdődik a 25. Hétrét Ország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. További 10 napig tart a hőhullám Olaszországban. Az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 fokot mértek. Az egész országban vörös riasztás van érvényben. A városokban a legmelegebbet a nápolyi központi vasútállomásnál mérték, ahol 48 fokot mutattak a hőmérők. Az északnyugati Torinóban a Po folyó medre majdnem teljesen kiszáradt. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kezdetben a Dunántúlon, majd később már egyre több felé megélénkül, zivatarok közelében megerősödik a szél. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kiegyezés utáni időszakban itthon is megjelentek az első játékboltok, leginkább Pest belvárosában. Addig az otthon készített játékokon kívül esetleg külföldről, elsősorban Nürnbergből lehetett beszerezni ilyen jellegű kézműves termékeket. Az ország első játékáruháza az Árkád Bazár volt, ami a mai Metro Klub helyén 15 évig működött. Mivel főbeszerzési forrásai Beszterce bánya környékén voltak, így Trianon után ezeket már jóval bonyolultabbá vált elérni. A gyönyörűen berendezett, elegáns árkád ezért 1924-ben végképp bezárta kapuit. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kispestet 1871-ben alapították vidéki földeken, mint falu Pest határában, ezért Kispestnek hívták. Budapest 19. kerületeként 1950-ben csatolták a fővároshoz. A lakásínség enyhítésére, korszerűsítésére 1949 és 1964 között megépült az élmunkás lakótelep, majd 1977 és 1986 között épült a kerület központjában található lakótelep. A kerülethez Budapest két város része tartozik, Kispest és Vekerletelep.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten több olyan elnevezés is akad, ami a környék egykori élénk szállítmányozására és a kereskedelmére emlékeztet minket. Ilyen például a Vámház körút, a Sörház utca és a Fővám tér. Ez utóbbinak az 1800-as évek elején Salzplatz, később Sóház tér volt a neve, mivel itt állt a sóhivatal. Itt a só kitermelésével és az adózással kapcsolatos ügyeket intézték, mivel a só állami monopólium volt. Az adót erre kijelölt tisztviselők a sótisztek szedték be. 1871-ben Ébül Miklós tervei alapján kezdték el építeni a kétemeletes fővámházat. Ez ma a Corvinus Egyetem épülete.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtéren szerencsére ritkán fordult elő súlyos légi baleset. A legutolsó szerencsétlenség 1975. január 15-én történt, amikor is egy malév gép leszállás közben lezuhant. A gép utasok nélkül repült, ám a katasztrófának így is 9 áldozata volt. A repülőgép teljes legénysége. A repülésről, a baleset idején uralkodó időjárási körülményekről azóta számos tanulmány született, amelyek elemezték a látási viszonyokat. A szerencsétlenség pontos okát máig nem tudták megállapítani. Közrejátszhatott az is, hogy a ködös esti idő miatt a pilóták különös érzékcsalódás áldozatai lehettek, amely elhitethette velük, hogy a gépük túl meredek szögben emelkedik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma tetőzik a hőség. Stabilan üzemel a Paksi erőmű blokkja. Megrongálták a Bori Radnóti szobrot. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm nőtt a vízállás, és az osztrák vízgyűjtő területeken eső várható, írta a kormány főközösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Paksi turbina rendben üzemel, de a mai kánikulai napon is szükséges lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés. A Duna alacsony vízállása miatt egyeztetett a külügyminiszter a szlovák környezetvédelmi tárca vezetővel. Orbán Anita közölte, Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó szokásos vízmennyiséget. Tomás Taraba ígéretet tett arra, hogy a szlovákiai vízhiány ellenére a vízhozam egyenletes marad és esetlegesen több lett vizet is átengednek. Orbán Anita emellett cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek a szomszédos országokat tennék felelőssé a folyó jelenlegi rendkívül alacsony vízállásáért. Szombaton szavaz az államfő jelöltjéről a Tiszapárt parlamenti képviselőcsoportja. Bújdosó Andrea frakcióvezető elmondta, hogy a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak, neveket ugyanakkor nem árult el. Hozzátette, arról még zajlanak az egyeztetések, hogy az államfő jelöltjüket hogyan mutatják be. Még több mint egy hónapig, szeptember 9-ig lehet kitölteni a kormány online közlekedés biztonsági kérdőívét, emlékeztetett a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán arról írt, a többi között az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban várják a véleményeket. Megrongálták Radnóti Miklós szobrát a szerbiai Borban. A szerbiai bányavárosnak Magyarország 1979-ben ajándékozta a költő szobrát, ám a 600 kg-os bronzból készült emlékművet 2001-ben ellopták. 2004-ben új szobrot állítottak a meggyilkolt költőnek, amely azóta is a kelet-szerbiai városban áll. Radnóti Miklós 1944-ben a Bori táborban teljesített kényszermunkaszolgálatot. Második világháborús repeszgránátot találtak a Fejér megyei Kislángon. A német robbanószer a főutcában egy parkoló építése közben került elő. A rendőrség 50 méteres körzetben lezárta a területet, ami az orvosi rendelőt és 20 embert érintett. A gránátot egy kijelölt robbantási területen fogják megsemmisíteni. Rövidített útvonalon a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között jár a 2-es metró vasárnap délelőtt előre tervezett karbantartás miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Délig az Ősvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz viszi az utasokat. Országszerte derült az ég, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható. Holnaptól mérséklődik néhány fokot a hőség.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Elfeledett szakmaként beszélhetünk ma már az úgynevezett tűzlegényekről is. Ők a régi fővárosi kávéházak konyháin dolgoztak. Fehér zubbonyt és papírból készült admirális sapkát viseltek. A feladatuk az volt, hogy folyamatosan megrakják a tüzet, vigyázzanak a tejre, hogy ki ne fusson, illetve a habot is ők verték fel. A kávéházak személyzetének fontos részét képezték, de mivel nem voltak szem előtt, kevesen foglalkoztak velük. Ahogy a technika fejlődött, a modern konyhai eszközök lassan kiszorították a tűzlegényeket a kávéházakból és éttermekből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A kommunista hatalomátvétel után a párt felismerte, hogy a magánszektor és a mecénások már nem tudják fenntartani a sportklubokat. Így ott is megkezdődött az államosítás 1949-ben. Ezt úgy oldották meg, hogy szakszervezetek, bányák, állami szervek váltak egy-egy egyesület fenntartóivá. Az FTC az Élelmiszeripari Dolgozók Szövetsége alá került, és EDOSZ, majd Kinizsi SL néven játszottak. Mivel szakszervezeti csapat voltak, központi utasításra a messzint is meg kellett változtatni. A Spartak Moszkva mintájára a Fradi 5 évig piros-fehérben lépett pályára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metrónak az 1954-ben félbeszakított építése 1963-tól már a Kádár rendszerben folytatódott. Az építési program 60-as években egészült ki az Astoria állomással. A vonalat a felszínen is meghosszabbították a Népstadiontól az Őrsvezértérig. A metróvonal az Őrsvezértere és a Deák tér között 1971-ben, a déli pályaudvarig 1973-ban készült el. Az építkezés megkezdésétől a végleges átadásig 23 év telt el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTÉ-t kezdetben Nagyszombati Jezsuita Egyetemnek, 1769-től Királyi Magyar Tudományegyetemnek, újabb áthelyezése után Pesti Királyi Tudományegyetemnek, 1873-tól 1921-ig Budapesti Tudományegyetemnek, 1921-től Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemnek nevezték. Eötvös Loránd fizikus, politikus nevét 1950. szeptember 15-e óta viseli. Jelenleg 8 karral működik, és mintegy 28 ezer hallgatója van Budapesten és Szombathelyen. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
4: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak. A pénzt eddig az előző kormány korrupciója blokkolta. A Tisza kormány ezért zéró toleranciát hirdet, és benyújtotta Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke megerősítette, a mérföldkövek teljesítése miatt 4 milliárd 200 millió eurót azonnal át is utalnak az országnak. Emellett a magyar diákok a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban. A Fidesz közleményében élesen bírálta a megállapodást. A kormánypárt szerint Magyar Péter, idézem, eltitkolja a paktum részleteit, és követelik annak azonnali nyilvánosságra hozatalát, különösen a migráció, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye alapján az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyváltozások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szentkirály Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője. K. Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Záporzivatar inkább északkeleten fordulhat elő, az északnyugati szél megerősödik. 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet! A híreket Szabó Katitól hallották.
1: Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kelemes és derűs délutánt kívánok. Üdvözlöm Önöket, nagyon remélem, bízom benne, hogy megjött a kedvük a játékhoz, mondjuk mostantól. Hát eddig nem volt, de most így nagyjából 4 óra környékén egyszer csak lett játékkedvük. Hát legyen így, hiszen mi minden órában felteszünk egy játékkérdést, és hát várjuk a helyes válaszokat. A mai kérdés a következő: melyik opera szereplője Figaro? Mondok 3 lehetőséget: A. Don Giovanni, B. a Sevillai Bor, B. vagy pedig C. Pillangó kisasszony. A nyeremény nem más, mint egy páros belépő Verdi Nabucco című operájára, az augusztus 13-i vagy 15-i előadásra a Margit Szigeti Színház jóvoltából. A megfejtéseket pedig ma éjfélig várjuk a következő címre: játék@klasszikradio.hu. Az Intermezzóban ma délután hamarosan Páldi Lívia kurátort hallhatják majd a Tömegek ritmusa című kiállítás kapcsán. 5 és 6 óra között pedig eljön hozzánk Kamondi Imre, zenész, színművész, író, festőművész, aki a Kabaré Medrano 25. születésnapi koncertjéről mesél majd. Most pedig az Intermezzóban Haydn C-dur orgona versenyének 3. tétele következik a Budapesti Vonósok előadásában. Orgonán játszik Lehotka Gábor.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Páldi Lívia, művészettörténész, a Tömegek ritmusa című kiállítás társkurátora. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: A két világháború közötti magyar művészet egyik különleges hangú alkotója, Kósa Mária munkássága előtt tiszteleg ez a kiállítás. A BTM Kiscelli Múzeum fővárosi képtár szeptemberig látható kiállítása az életművet mutatja be. A Tömegek ritmusa cím mire utal?
2: Tehát Kósa Molnár Mária, mert ugye Molnár Máriaként született, ő 1899 és 1945 között élt, 45-ben a nyilasuralom alatt veszítette az életét, és a cím az tulajdonképpen egy idézet, egy ENSZ múzeumos kiállítási katalógusból, az ő bevezető szövegéből. És ez tulajdonképpen bemutatja azt, hogy az ő művészetének az alapgondolata valamiképpen a tömegekkel, a tömeghatással való munka, és igazából számára, hogy megfogalmazta, a részlet annyiban volt érdekes, amennyiben ezt a tömegritmust kiemelte.

0: éreztette vagy erősítette. Tehát ezt próbáltuk a kiállításon is kihangsúlyozni a különböző tematikus munkák között, hogy van egy nagyon erős dinamika iránti érzékenysége, és tulajdonképpen a cím részben ezt a dinamikát, részben pedig az ő gyakorlatilag arcpoetikáját igyekezett összehangolni.
1: Ha azt mondom, hogy tömeg, akkor akár azt is mondhatom, hogy közösség. És ha már közösség, akkor azt is mondhatom, hogy emberi kapcsolódások. Tehát, hogy olyan, mintha így a nagy egésztől mennénk a részletek felé. Ez mennyiben jelent meg az ő munkásságában?
0: Hát olyan szempontból ez nagyon, nagyon találó, hogy ugye nagyon sokféle hatás érte őt. Tehát a társadalmi és a művészeti kapcsolatairól mi igyekeztünk elsősorban a férjének, a zeneszerző zongora művész Kósa Györgynek a munkásságán és emlékezete alapján valamiképpen felvázolni azt, hogy ő honnan meríthetett inspirációt, és ebbe beletartoznak a két háború között reneszánszát élő passió és misztérium játékok, és részben Dienes Valéria nevével félmjelzett mozdulatművészet, az orkesztika, ami valamiképpen a szabad táncot, a modern női gimnasztikát és az avantgárd színházi kísérleteket kapcsolta össze. Tehát amit kérdezett, az valamiképpen ez a fajta csoportos mozgás, ez a fajta dinamika, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos volt számára. A másik pedig, ugye nagyon gyakorikak voltak a bibliai témák, de a bibliai témáiban is nagyon erős az emberi kapcsolatok, illetve az emberek kapcsolódása tematika, még akkor is, amikor mondjuk a természet felettihez fűződő viszony érdekelte. Tehát egyszerre volt egy nagyon kifejező, tehát egy ilyen expresszionista, ugyanakkor egy nagyon erős szimbolika és szimbolizmus is jellemezte.
1: A kiállításon a töredékekből rekonstruálható életművet mutatják be. Mi az, ami hiányos?
0: Hát az a helyzet, hogy ő egyike azoknak az alkotóknak, akik a két világháború között, ugye ő 18-ban volt az első kiállítása, és a 20-as évektől kezdett különböző nemzeti szalon, Ernst Múzeumban nagy csoportos kiállításokon részt venni, és ugye ez az az időszak, ami egy rendkívül összetett időszak, ugye forradalmak, az első világháború vége, ugyanakkor egy egyre erősödő antiszemitizmus, tehát különböző társadalmi politikai konfliktusok, és ugye zsidó családba született, ugyan 21-ben katolizált, de hát ezt tulajdonképpen ezt a művészetileg is nagyon turbulens időszakból neki igazából ez a 20 év adatot, és a világháborús, tehát az 1944-es időről, főleg a német megszállást követő időről nagyon kevés információnk van, és ez a csodával határos módon őrizte meg részben a Kósa György, a Kósa család, illetve a Molnár család is azokat a patinázott, festett gipszobrokat, amik ugye nagyon-nagyon törékenyek, kis plasztikák, illetve különböző linó és fametszetek, illetve ezekhez a család megőrizte a dúcokat is. És tulajdonképpen azért egy csodálatos dolog, hogy ez fennmaradt, hiszen egyrészt a háború kataklizmájában ezek a nagyon törékeny és törékeny munkák eléggé ki voltak téve különböző veszélyeknek és annak, hogy eltűnjenek. Nyilvánvalónak tartjuk, hogy el is tűntek különböző munkák, de most az elmúlt egy évben a családtól újra, tehát előkerültek újabb szobormunkák, illetve különböző metszetek, és tulajdonképpen részben ez is indokolta azt, hogy egy önálló kiállítást készítsünk. 2022-ben Molnárné Acél Eszter egy csoportos kiállítás keretein belül, ami kifejezetten az elveszett, elfelejtett női munkásságokat vizsgálta, már szentelt egy teret az ő munkásságának, hiszen a 80-as évek közepén a családtól bekerült a fővárosi képtár gyűjteményébe tőle részben grafikai, részben pedig szobrászati anyag is.
1: Hogyan építették fel a kiállítást Molnárné Acél Eszterrel?
0: Az volt a célunk, hogy valamiképpen, amit az előbb említettem, tehát a bibliai témák, és ezek a nagyon-nagyon privát, személyes hangú füzetek, grafikai albumok valamiképpen összekapcsolódjanak. Tehát én említettem ugye a mozdulatművészetet. A mozdulatművészet, az orkesztika, ez a fajta, mondom, passió, misztérium játék, egy nagyon-nagyon jó átkötése volt azoknak a szobrászati csoportoknak, ami valamiképpen megmutatja egyrészt a címbe szereplő ritmust is, és azt a fajta tömegképzést, ami az ő munkásságának a központi eleme volt. Tehát nem választottuk szét gyakorlatilag, nem feltétlen tematikák mentén alakult ki a kiállítás, hanem igyekeztünk a most a családtól kölcsönzött munkákat és a gyűjteményben levő szobrokat valamiképpen egy nagyon dinamikus együttállásban kiállítani. Külön fejezetet vagy külön részt kapott a kiállításban az a grafikai anyag, amit szintén most mutatunk be először, ezek pedig a 30-as évek második felébe készült meséi. Ezeket ő maga rajzolta, és a szövegeket is ő maga írta. Végtelen, finom, nagyon-nagyon szellemes mesék ezek, amik egyébként nyomtatásban meg is jelentek, tehát újságban meg is jelentek. Ezeket a kis kézzel kötött füzeteket, van amelyiket rajzolt a ceruzával, van amelyik metszet. Tulajdonképpen ez volt az első alkalom, hogy ezeket a munkákat ki tudjuk állítani, és ehhez kapcsolódóan mutatunk meg fa metszet, illetve linó metszet dúcokat is. Ezekből tudunk következtetni arra, hogy más mesék is voltak ebben a pillanatban most jelenleg öt mesét ismerünk. Közben jelentkezett egy magángyűjtő is egy következő mesével, tehát egy kicsit arról is szól a kiállítás, hogy feltételezzük, hogy tovább tudunk kutatni. Tehát ez egy picit egy ilyen intermezzo is, ami azt jelenti, hogy a két háború között ugye számos olyan női alkotó volt, akinek a munkásságát nyilván a 45 utáni időszakban elfelejtődött, és tulajdonképpen ez egy nagyon komoly és fontos művészettörténeti feladat a képtár számára, hogy ezeket az elkalódott vagy elfelejtett női munkásságokat újra megmutassa.
1: Kívánom, hogy sokan nézzék meg a kiállítást. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én köszönöm. Minden jót. Viszont hálásra.
1: Páldi Lívia, művészettörténész, a Tömegek ritmusa című kiállítás társkurátora volt a vendégem itt az Intermezzóban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Vasárnap délelőtt Farkasházi Réka és a Tinta Nyúlat koncertet a Kobuci kertben. A kétszeres fonogramdíjas zenekar idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját és a Tárul a világ című műsorral érkezik. A koncerten felcsendülnek a legnépszerűbb Tinta Nyúl dalok, a közös énekléssel és interaktív játékokkal színesített előadás pedig az egész családnak tartalmas zenei élményt kínál. Péntek este Túl az Operencián című koncertjével lép színpadra Farusi Marian a Városmajori Szabadtéri Színpadon. Vendége Olá Molnár Edmond lesz. Az est dalokon keresztül idézi meg a világ különböző tájait New Yorktól egészen Budapestig. Farusi Marian különleges hangja, jazzes és könnyűzenei feldolgozásai, illetve személyes előadásmódja ezúttal is különleges zenei élményt ígér. A Pas de Deux legendás alapítójaként és a hazai jazz élet meghatározó előadójaként ezúttal egy játékos, érzelmekkel teli koncertre várja a közönséget. A Túl az Operencián igazi nyáresti zenei utazásnak ígérkezik a Városmajorban. Jövő vasárnapig látható a Szépművészeti Múzeumban a Vazarelli 120 című nagyszabású retrospektív kiállítás. A tárlat több mint 140 alkotáson keresztül vezeti végig a látogatókat Vazarelli művészi pályájának fontos állomásai. Megismerhetjük azt a vizuális gondolkodást, melynek köszönhetően Vazarelli a 20. századi geometrikus abstrakció egyik legfontosabb alakjává vált. Ez a Klasszik Rádió 92.1.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: Ma tetőzik a hőség. Stabilan termel a Paksi utolsó blokk. Csődbe ment a Robinson Tours utazási iroda. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Jövő héten ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik a hétfői ülésnap. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. A kétnapos rendkívüli ülést az általános forgalmi adó és a szakképzésről szóló törvény általános vitája zárja. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Több ezer embert érintő csőtörés volt Tolnában, Paks, Dunakömlődön és a Borsodi Emődön, közölte a kormány a hőségriasztásról kiadott jelentésében. Mindkét településen megkezdték a hibák elhárítását. A hatóságok felkészültek a vízellátás biztosítására, arra az esetre, ha a szolgáltatás kiesése elhúzódna. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm-t nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. Magyar Péter kormányfő délelőtt közösségi oldalán közölte, a paksi turbina rendben üzemel, de a kánikula miatt ma is szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Fokozott víztakarékosságra kérik a környéken élőket, miután Sátoraljaújhely Széphalomváros részénél kiszáradt a Bózsva patak. A település ivóvízellátása továbbra is biztonságos, korlátozást egyelőre nem vezettek be. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpont fejlesztőközpont harmadik szemeszterére, tájékoztatott az Egyszülős Központ. A program ingyenes szakmai terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő, egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják bejelentkezésüket. Becsődölt a Robinson Tours. A főként bulgáriai üdüléseket kínáló utazási iroda közölte, hogy több, elsősorban külpolitikai és gazdasági ok miatt nem tudja kifizetni kint lévőségeit, ezért felszámolási eljárást kezdeményezett maga ellen a Szófiai Bíróságon. A károsult magyar utasok a cég bolgár biztosítójához fordulhatnak. Részletek a turizmus.com utazási szakportálon olvashatók. A mai tetőzés után mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat záporzivatar. Reggel északnyugaton eső is lehet, az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyengén felhős lesz az ég, a szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet általában 17 és 25 fok között alakul hajnalban, napközben pedig 30-35 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
7: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt lezárták Békésmegyeren a Hollóskor Villajos utcát a Nád utcánál. A 243-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Békésmegyer és a Hősök tere közötti megállókat a Dunát utca felé. A villamos pályakarbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a haladást, a Remiz utcától araszolásra számítsanak. Erős a forgalom a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Közraktár utcában befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térnél, valamint az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörút előtt. Várhatóan pénteken hajnali 4 órától 6 óráig lezárják a Szabadsághidat, a Budai alsó rakpartot az Erzsébet hídtól a Rákóczi hídig, illetve szakaszosan a Szent Gellért rakpart Műegyetem rakpart útvonalat, mert tűzszerészek dolgoznak. Korlátozásra kell készülni a Petőfi híd budai le- és felhajtóján, valamint a környező utcákban is. A lezárt szakaszokon kerékpárral és gyalogosan nem lehet közlekedni. Lezárták a belső sávot a Helsinki úton befelé a határút előtt, mert helyreállítják az útburkolatot. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
8: Kellemes délutánt kívánok! Mielőtt Kamondi Imrével elkezdenénk a beszélgetést, jöjjön a mai játékkérdés. Melyik opera szereplője Figaro? Mondok három lehetőséget: A. Don Giovanni, B. a Sevillai Borbély, vagy pedig C. Pillangó kisasszony. A nyeremény egy páros belépő Verdi Nabucco című operájára, az augusztus 13-i vagy 15-i előadásra a Margit Szigeti Színház jóvoltából. A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a következő címre, játék@klasszikradio.hu. És akkor hamarosan Kamondi Imrével a 25 éves kabaré medránóról lesz majd szó. Most pedig Liszt Ferenc Ezdur zongora versenyének első tételét hallgatjuk meg.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Az Erkel Színház Szegedre költözik, a Wicked magyarországi bemutatójában Feke Pál is színpadra lép, de van itt egy csomó érdekes információ még, amelyet a művész Hultor kérdezek meg, aki itt van a vonalban. Üdvözlöm, szép napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Nagyon örülök, hogy elértük, és nagyon örülök, hogy beszélhetünk a Wickedről, mert itt több dolog is ilyen első, meg különleges, eleve az, hogy ugyebár különleges módon mutatják be, nem pedig ilyen szolgai, vagy hogy is szokták mondani, ilyen átiratos, átvett módon ezt a darabot?
2: Hát igen, kezdjük azzal, hogy a világ egyik legtöbbet játszott musicaléről van szó, egy elképesztő erős musical brand, London és a Broadway legnagyobb sikere, most közel több mint 20 év, 30 éve játszák gyakorlatilag heti 8 alkalommal, tehát az Oroszlán király és az Operaház Fantomja mellett a legtöbbet játszott musicalek egyike. Most ugye egy óriási ismertséget és figyelmet kapott, hiszen bemutatták a film változatát, igen, ami két részből áll. Ez a színpadi változatnak az első és második felvonása, a film változatban ez két külön film lett, ugye Cynthia Erivo és Ariana Grande főszereplésével, ez egy elképesztően csodálatos film, musical film, és világpremiér következik most, amire nagyon büszke vagyok, és hagyd mondjam el most a hallgatóknak is, önnek is, hogy ez egy teljesen különleges pillanata a mi életünkben, hiszen a Wicked volt az a musical Magyarországon, amit mindig mindenki meg akart kapni, nagyon sok színház vágyott arra, hogy ezt bemutassa, aztán ez nem sikerült, majd most az Erkel Színháznak, ahol én magam is tag vagyok, és nagyon büszkén vagyok a színház tagja, bemutathatja a Wickedet, ráadásul világpremierként, ez azt jelenti, hogy szabadtéri világpremier történik meg most Szegeden, soha a világon sehol nem játszották ezt szabadtéren, úgyhogy hát minden szempontból elképesztő pillanatok következnek most még az Erkel Színház életében is, a mi életünkben is, és azt hiszem, hogy a szegedi szabadtéri játékok életében is, ahol ilyen méretű díszletek és ilyen ekkora volumenű produkció az elmúlt években, azt kell mondjam, hogy szinte nem is volt.
1: Hát hallom a lelkesedést a hangján, ez letagadhatatlan, én fejhallgatóval hallgatom a beszélgetésünket. Ugye arra próbáltam célozni az elején, itt olvasom a sajtó közleményben, hogy nem úgynevezett replika jogokat kaptak, tehát nem az eredeti Broadway produkciót állítják színpadra. Tud arról, nyilván Szentevajt lenne, aki autentikus ebben, de tud arról mondani valamit, hogy mi itt a szabadság lényege, mit lehet kihasználni, milyen lehetőségeket ad, hát egy ilyen jog?
2: Hogy ne tudnám, igen. Ugye a világban kétféle jog van az ilyen musicalek esetében, az egyik a replika, a másik a non-replika. A replika Magyarországon egyébként képzelje el, hogy talán lehet, hogy kevesen tudják ezt, de nem is nagyon volt még, hiszen az egy nagyon furcsa helyzet, a replika jognál a díszlettervezőtől, a jelmeztervezőig, az asszisztensekig, mindent ugyanúgy kell csinálni pontosan, ahogy azt mondjuk Londonban csinálják. Ez vonatkozik a színpadtechnikára, vonatkozik tényleg a darab minden előállítási részére, ez egy nagyon drága dolog egyébként, hát ide kell utaztatni egy 50 fős stábot, akik még az jelmezeknek az anyagát is megmondják, hogy miből kell varni. Ugye ez a replika jog. A non-replika joghoz pedig kell egy nagyon nagy bizalom. Ugye a Vajk, akit én nagyon tisztelek, nagyon szeretek, jó barátom, ráadásul a magánéletünkben, számtalan nagy formátumú musicalt rendezett már a Shrektől, az Apátason keresztül. Tehát nyilván az ő neve és az Erkel Színház működése az garancia arra, hogy non-replika változatú jogot kapjon meg a színház, ami azt jelenti, hogy úgy csinálja meg, ahogy akarja. Ez egy óriási szabadság, óriási felelősség, és nagyon nagy kihívás is, hiszen nekünk semmit nem lehet ráadásul úgy csinálni, ha jól tudom a jogban, ebben azért annyira nem vagyok pontos, nem is lehet úgy csinálni bármit, mint ahogy az van a külföldiben. Tehát nem csak, hogy másképp lehet csinálni, hanem másképp is kell csinálni. Én nagyon azt hiszem, hogy ahogy most állunk, ugye két héttel a premier előtt, hát ez egy elképesztő produkció lesz, de én azt hiszem, hogy nem is nekem kell ezt mondani. Aki ezt meg fogja nézni, látni fogja, hogy egy nagyon magával ragadó, nagyon mély, nagyon-nagyon katartikus előadás lesz. Egyébként nagyon érdekes, hogy Magyarországon nem ismerik sokan a Wickedet, ez az Óz, a csodák csodájának a előzmény története, egy fantasztikus női barátság, elképesztően érzékeny történetét mutatja be maga a darab, közben nyilván meseszerű képekkel, az egész egy mese, de közben egy nagyon valós, őszinte mély kapcsolatokra épülő történet. Tehát ez a felnőtteket épp úgy magával fogja sodorni, mint a gyerekeket. Tehát ez egy nagyon érdekes, nem is nem tudom mihez hasonlítani ezt a fajta family, vagy hogy mondjam, családi musical formátumot, ami a Wicked. Úgyhogy nagyon lelkesek vagyunk. Hát nyilván az ember, amit köszönöm, amit mondott az előbb, hogy érzi a hangomban a lelkesedés. Hát persze az ember azért van ezen a pályán, azért ez a hivatásunk, hogy ilyen dologba vegyen részt az ember, és ez nyilván megtisztelő, és nagyon-nagyon jó, és minden pillanatát imádom. Egyébként is imádom, mert Szegeden lassan 30 éve játszom a Jézus Krisztus szupersztártól az István a királyig, minden most éppen már idén a három testőben Richelieu bíboros, tehát nekem még ilyen formán is ez egy extra dolog, hogy megint itt vagyok Szegeden, ami a tényleg a kedvenc városom.
1: Azért mást kérdezek, akkor nem Szegedről kérdezem ki, hanem valami mást kérdezek, ugye váltott szereposztásban játsza ön és Hevér Gábor a Varázslót. Két kérdést így egybe vonok, és akkor szerintem akár lehet is rá válaszolni. Egyrészt érdekelne az első gondolata, mikor ezzel megtalálták, hogy legyen ön az egyik varázsló, mi jutott eszébe, illetve mivel nagyon-nagyon sokan vannak a szereposztásban, hogy lehetne szemezgetni, hogy azért mondjunk még néhány nevet a kollégák közül?
2: Kezdjük azzal, hogy Hevér Gabit nagyon szeretem, az István a királyban pont Alföldi Róbert rendezésében együtt játszottunk itt Szegeden egyébként. Ugye én az Erkel Színház tagja vagyok, én nagyon imádom alapvetően is, és nagyon büszke vagyok a pályámon arra, hogy nagyon sokféle szerepeket játszom, tehát éppen most pár hete a Richelieu bíborost, ami egy nagy drámai főszerep, vagy a Trón musicalünkben, az Erkel Színházban, vagy a Hogyan tudnék élni nélküledben, vagy a Rebekának a férfi főszerepét játszom benne, de közben ott vannak nekem ezek a komikus szerepek is, mint mondjuk az Apáta Show-ban az egyik a rendőrt játszom, tehát nagyon sokféle szerepet játszom az Erkelben, ami nyilván színészként egy nagyon-nagyon jó és izgalmas dolog. Ilyen ez az Óz, a nagy varázsló, ugye mi magyarul nem Óznak hívjuk, hanem a varázslónak. Ez egy nagyon izgalmas, hát a történetnek az egyik negatív főszereplője, még akkor is, ha ilyen nagyon bohókásan vagy
1: hát igen,
2: kicsit viccesen van megfogva az egész. Jeff Goldblum játszotta a filmváltozatban, én a világsztár. Kik játszanak a darabban? Hát kezdjük azzal, hogy a két főszereplő Stefani Schlesser, aki egy csodálatos színésznő, ő most ezért is tanult meg magyarul, tehát ő magyarul fogja játszani ezt a szerepet.
1: Az igen.
2: Igen, illetve Tóth Angelika, aki egy csodálatos, a Rebekában is partnerem benne az Erkel Színházban, ők a főszereplői a darabnak, Udvaros Dorottya, Madame Moriből, aki a varázslóval együtt a negatív szálat, az antagonista szálat fűzi. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Csonka Bandi, Csonka András, Puskás Peti, isteni csapat, akik a színpadon vannak. Hát nyilván az egész Erkel Színház tánckara, csoportos szereplői, a szegedi statiszták, szegedi és budapesti zenekar, tehát az egy hát nagy produkció. Kenta úr, aki az ország egyik legjobb tervezője, ő a jelmezés díszlettervező. Úgyhogy
1: elég pöpec a névsor, ha szabad ilyen pestiesen fogalmaznom.
2: Hát abszolút, de hát ez nem is lehet másképp. Nézze, igazándiból még egy gondolatot hagyd mondjak, hogy ez a Wicked nyilván nagyon fontos nekünk, de alapvetően hagyd mondjam, hogy az elmúlt egy év az Erkel Színház életében az egészen elképesztő volt, tehát 101%-os nézettséggel 1800 ember ül Magyarország, vagy Budapest legnagyobb közszínházáról beszélünk, 1800 ember ül ott esténként, ami azt jelenti, hogy kétszer annyi, mint az Operettszínház, kétszer annyi, mint a Madárszínház, egyetlen egy előadás alatt. A legtöbb előadásunk állótapssal óriási az siker. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan időszakban vagyunk, ami nagyon nagy dolog nekem is, mint színész, mint ember, egy csodálatos időszak. Úgyhogy a Wicked az pedig én azt hiszem, hogy aki meg fogja nézni, az egy igazi komoly mély színházi katarzist él át, miközben egy tényleg elképesztő zene és elképesztő történet.
1: Hadd tegyem hozzá a kedves hallgatók kedvéért, hogy tehát Szegeden a produkciót augusztus 14-e és 22-e között összesen 6 alkalommal nézhetik meg majd a Dóm téren. Minden további információ, amit nem kérdeztem meg Feke Páltól, vagy amit elfelejtettem megkérdezni, de önök kíváncsiak rá, az erkelszínház.hu oldalon megtalálható a Wikiddel kapcsolatban. A művész úrnak köszönöm a beszélgetést, meg köszönöm a lelkesedést, és további szép napot kívánok.
2: Én köszönöm, önnek is, a hallgatókat is üdvözlöm szeretettel.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Jövő vasárnapig látható a Szépművészeti Múzeumban a Vazarelli 120 című nagyszabású retrospektív kiállítás, amely Viktor Vazarelli, a magyar származású, világhírű francia művész életművét mutatja be. A tárlat több mint 140 alkotáson keresztül vezeti végig a látogatókat Vazarelli művészi pályájának fontos állomásain, a korai figurális munkáktól egészen az opártig és a kinetikus művészet meghatározó alkotásáig. Megismerhetjük azt a vizuális gondolkodást, melynek köszönhetően Vazarelli a 20. századi geometrikus abstrakció egyik legfontosabb alakjává vált. A tárlat nem csak ismert műveket mutat be, hanem dokumentumokkal, korábban nem látott fotókkal és filmanyagokkal is árnyalja a művész életútját. Azt is bemutatja, hogy hogyan akarta Vazarelli a művészetet kiléptetni a galériák falai közül, és hogyan kapcsolta össze az alkotásokat az építészettel, a városi térrel és a mindennapi környezettel. Mit művel velünk az internet, a mesterséges intelligencia és az állandó online jelenlét? Erre keresi a választ a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítása, amely még vasárnapig várja a látogatókat. A nemzetközi tárlat izgalmas, olykor meghökkentő műveken keresztül mutatja meg, hogyan figyelnek minket a digitális rendszerek, milyen nyomot hagyunk magunk után, és milyen ára van a technológiai kényelemnek. Nem száraz informatikai előadásra kell számítani, hanem elgondolkodtató kortárs művészeti élményre, amely a mindennapi életünkről szól. Kökény Attila és Rakoncai Viktor szombaton ismét közös koncerttel tér vissza a Margit-szigeti szabadtéri színpadra. Az Egy nyári este című produkcióban felcsendülnek legismertebb közös lágereik, köztük a Ha újra látlak, a Veled elrepülnék és a Csókolj még egyszer. A két népszerű előadó az elmúlt években országszerte és a határon túl is teltházas koncertekkel bizonyította közös produkciójuk sikerét. Az esten a jól ismert dalok mellett zenei meglepetésekre is lehet készülni. A koncert sztár vendége Lengyel Johanna lesz, aki tovább színesíti majd a programot. Jó szórakozást kívánunk!
1: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt az Árpád hídon budai irányban a Szentlélek tér előtt. A középső sávban több gépjármű ütközött, a Váci úttól csak lépésben lehet haladni. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávlezárásra és sávelhúzásra kell számítani, ezért a Remíz utcától araszolásra kell készülni. Lassan halad a sor a pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig dél felé, továbbá erős a forgalom a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Közraktár utcában befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térnél, valamint az Üllői úton szintén mindkét irányban a Nagykörút előtt. Az Útinform információi szerint baleset történt az M0-as autóúton Sziget-Szentmiklós térségében az M3-as autópálya felé a belső és a középső sávban, valamint Gyál térségében a belső sávban. Mindkét helyen torlódásra készüljenek. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületre kell készülni felújítás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban a budai születésű magyar Frida Kahlóról fogunk beszélgetni. Ki volt ő?
2: Valóban a magyar Frida Kahlóként utalunk rá, de őt úgy hívták, hogy Amrita Sher Gill. Nagyon exotikus neve Igen. van, azt gondolom már így a nevéből is látszik, hogy nem egy hétköznapi hátterű hölgyről van szó. Amrita keresztnéven szólíthatjuk őt, vagy magyar keresztneve Dalma volt, ugyanis itt Magyarországon, Budapesten 1913-ban látta meg a napvilágot, különben a Szilágyi Dezső tér 4-es számú házban. Nagyon érdekes a háttere, édesapja egy indiai szik arisztokrata, polihisztor volt maga is, édesanyja pedig egy magyar, osztrák, francia, zsidó gyökerekkel rendelkező nemesi családban született, bizonyos Gottesmond Marie Antoinette. Jó. Tehát nagyon színes az ő genetikai háttere is. És a szülőpár katolikusnak kereszteli a kislányt, bár nem nagyon gyakorolják a hitüket, de katolikus hitre keresztelik. Egy évvel később, 1914-ben megszületik Amritának a húga is, aki az Indira nevet kapja, és a szülők már a kezdetektől fogva nagyon nagy gondot fordítottak a két lány tehetségének a kibontakoztatására, a jó nevelésre, úgyhogy mondhatjuk, hogy egy igazi kultúra központú nemzetközi nevelésben részesítették őket, és Amrita rajz tehetsége már nagyon korán megnyilatkozik. Nagybátyja az egy bizonyos baktai Ervin festőművész, indológus, aki felfedezi Amritában ezt a nagyszerű tehetséget. Neki köszönhetjük különben baktai Ervinnek a magyar nyelvű Kámaszutrát is. Indológus volt. Ő figyelt fel rá, és az ő javaslatára rajztanárt fogadnak az iskolás Amrita mellé. Vegetáriánus szabályok szerint élnek a már említett Szilágyi Dezső tér 4-es számú ház alatt. Nyaranta pedig Dunaharasztiban töltik a nyári heteket, hónapokat. Először ki is költöznek oda, és itt kezd el Amrita kísérletezni a plein air festészettel. A bácsikája, baktai Ervin látja el technikai tanácsokkal.
1: Az ő élete itt folytatódik, és mindentől mentes?
2: Természetesen rájuk is hat az első világháború, amit vidéken túlélnek ugyan, de a világháború vége után 1921-ben Indiába költöznek, ahol a lány szemtanúja lesz egy hozzá hasonló korú indiai gyereklány férjhez kényszerítésének, és ez egy hatalmas, nagy erővel, elemi erővel hat rá. Meg is festi a látottakat, a Mennyasszony című kép lesz ennek az eredménye, amelyik az egyik leghíresebb alkotása. Amritáról tudni kell az, hogy igazi művész lélek és meglehetősen öntörvényű volt. 11 évesen kirúgják egy firenzei iskolából, mert lázadó szellemű és nem tud megfelelni a katolikus iskola merev szabályrendszerének. Nagyon nagy hatást gyakorol rá Cézanne, Van Gogh vagy Gauguin. Nagyon hamar az érdeklődése a társadalom peremén élő cselédek, az elnyomott rétegek felé fordul, és az ő szemléletüket érvényesíti a festményeiben.
1: Mi az, amiért rajongott ő?
2: Nagyon szerette a különleges ékszereket, tele volt vitalitással, 16 éves korában már felnőtt hölgyként viselkedik és öltözködik, és már ekkoriban is a munkái a különböző növendék kiállításokon nagy sikert aratnak, például a Fiatal Lányok című képével elnyeri Párizs legrangosabb díját, a Párizsi Nagyszalon aranyérmét. Aztán később műtermet bérel barátnőivel, a szüleitől függetlenül, igazi bohém kalandos életet él, éjszakázik, női aktokat fest, és a szabad szerelem híve. Úgyhogy azért gondolhatjuk, hogy bár Párizsban, a szabad városban elismerik őt, de a korabeli Indiában erotikus festményei és szerelmi kalandjai miatt azért meglehetősen nagy felháborodás övezi őt. Érdekes módon sosem fest férfiakat.
1: Pont erre akartam kérdezni, hogy vajon mit jelennek meg a képein.
2: Valószínűleg ennek az az oka, hogy a családjában a nők voltak a dominánsak, tehát főleg a női alakok foglalkoztatják őt, és a házasságra visszakanyarodva, ugye beszéltünk már egy korabeli kikényszerített házasságról, hát ő nem akar hozzámenni a számára kiszemelt gazdag indiai férfihoz, hanem 25 évesen bejelenti, hogy feleségül megy az unokatestvéréhez, dr. Egan Viktor orvoshoz, akivel már kisgyerekként Dunaharasztiban együtt nevelkedtek, és már akkor szerelmesek voltak egymásba. Vele megegyezik, hogy nyitott házasságban élnek. Tehát azért gondoljunk bele, 100 évvel ezelőttről van szó, akkoriban azért még ma is szerintem sokak számára a nyitott házasság kiveri a biztosítékot. 100 éve korábban meg botrány.
1: Így van.
2: Mindenképpen.
1: Élnek ők.
2: Eleinte Magyarországon, aztán a második világháború közelettével Indiába költöznek, ahol Lahorban telepednek le. Itt Viktor a férj rendelőt nyit, Amrita pedig sokat fest, de aztán igazi érzékeny művész lélekhez hasonlóan, vagy ahhoz méltóan depressziós alkotói válságba is jut, aztán újra erőre kap. Tehát egy nagyon hullámzó életet élő, és nagyon sajátos indiai színvilágot alakít ki már ekkorra. 1937 körülre sűrűsödik ki mindaz a festés művészetében mindez a tudás és azok a hatások, amit ők érték, amikor talán a alkotói karrierje csúcsán van. Ekkoriban már dúsgazdag, tehát tényleg ő egy elismert, még életében elismert és nagyon pénzügyileg is nagyon sikeres festő, de ezzel együtt jobban szerette a szegények bohém életét élni. Ahogy mondtam korábban, rendkívül labilis volt lelkileg, nem találta az egyensúlyt az életben, és 1941-ben, amikor ő csak 28 éves, egy nagy kiállítást terveznek neki, de megnyitó előtt pár nappal tragikus hirtelenséggel meghal.
1: Mi történt?
2: Hát ezt valószínűleg már soha nem fogjuk megtudni, hogy valójában mi történt. Egy szomszédoknál elfogyasztott vacsora után lett rosszul, és két napra rá kómába esett, aztán meg is halt. A hivatalos magyarázat szerint gyomorfertőzés okozta a halálát, de máig vannak, akik úgy vélik, hogy az édesanyja végzett vele, mert hogy nem tudta beváltani a társadalmi elvárásokat, a lányához kapcsolódó elvárásokat, de az is felmerült, hogy egy rosszul elvégzett abortusz következményeként fellépő hashártya gyulladás miatt hunyt el. Tehát számos lehetőség létezik, és mivel a testet indiai szokás szerint már a halála másnapján elégették, és a hanvait egy folyóba szórták, valószínűleg már soha nem fogjuk megtudni, hogy valójában mi is volt a halálának az oka.
1: Mi magyar Frida Kahlóként tekintünk rá, és Indiában hogyan tekintenek rá?
2: Indiában az indiai festészet megújítójának tartják, sokan úgy vélik, hogy azt is ő harcolta ki, hogy a nők iskolába járhassanak és művészi pályára léphessenek Indiában. A képei a mai napig csillagászati összegekért kelnek el, és őt magát, illetve az alkotói örökségét, a műveit nemzeti kincsként kezelik, egyetlen őrzött alkotását sem engedik ki az országból, tehát nagyon nagy becsben tartják őt.
1: Emléktábla, utcanév, szobor, festmény.
2: Itt Magyarországon, illetve a fővárosban két dolog emlékeztet rá, az egyik a már említett emléktábla, a szülőházán, illetve ahol az első éveit töltötte az életének, az első kerület Szilágyi Dezső tér 4-es számú házának falán, illetve a második kerületnek van egy indiai kulturális központja, amely 2014 óta az ő nevét viseli, tehát az Amrita Sher Gill kulturális központ és a fővárosban található.
1: Ez nagyon izgalmas volt, köszönöm!
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Páldi Lívia, kurátor, akivel a Tömegek ritmusa című kiállításról beszélgettünk. 5 és 6 óra között pedig eljött hozzánk Kamondi Imre, zenész, színművész, író, festőművész, aki egyébként arra fakadt itt a stúdióban. Egyébként a Kabaré Medrano 25. jubileumi koncertje kapcsán érkezett hozzánk. Erről mesélt, tehát erről is, hát meg annyi minden másról. És ezzel én el is búcsúzom önöktől. Köszönöm szépen a segítséget Jurásák Balázs szerkesztőnek és Puss Gergő technikusnak. Mindenkinek jó pihenést. Holnap reggel a Nyitányban Szerémi Nóra várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Ma tetőzik a hőség. Döntött a kormány a szélerőművekről. Újabb rangos elismerésért versenyez Enyedi Ildikó új filmje. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Kitűzte a köztársasági elnökválasztás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Szombaton szavaz az államfőjelöltjéről a Tiszapárt parlamenti képviselőcsoportja. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak, neveket ugyanakkor nem árult el a frakció. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamosenergiahálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőműparkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Alacsonynak tartja a gáztározók nyári feltöltöttségének szintjét a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a mennyiség az orosz-ukrán háború kitörésekor volt olyan alacsony, mint most. Hozzátette, a fűtési szezon közelettével egyre drágább lesz a feltöltés. Az év legjobb filmjének járó díjjelöltjei között van Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje. A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének elismeréséért a magyar alkotás a többi közt a 6 Oscar-díjas Egyik csata a másik után című filmmel versenyez. A nyertest több mint 80 ország filmkritikusa választja ki. A díjat szeptember 18-án a 74. San Sebastiani Filmfesztivál megnyitóján adják át. A Csendes barát továbbra is látható a magyar mozikban, eddig több mint 51 ezer néző látta. Iskolakezdésre újraindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró most készülő szakaszán is, közölte a BKK. Jelezték, hogy a napokban megkezdődött az új aszfaltburkolat beépítése. Hozzátették, a nagy hőség ellenére folyamatosan dolgoznak a felüljáró felújításán, a nem zajos tevékenységeket éjszaka végzik. A közlekedőktől továbbra is óvatosságot kérnek, és a közösségi járatok választását javasolják. A mai tetőzés után mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat záporzivatar. Reggel északnyugaton eső is lehet, az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyengén felhős lesz az ég. A hőmérséklet éjszaka 17 és 25 fok között alakul, holnap napközben 30-35 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban felrobbantott Ferenc József, azaz a mai Szabadsághíd helyén, a főváros ostroma után ideglenes ponton híd készült a pillérek felhasználásával. Az átkelő 1945. március 15-től szolgálta a városiak közlekedését, 1946. január 10-ig, amikor az azt tartó 5 deregjét és a rájuk támaszkodó szerkezetet a jégzajlás elsodorta. A maradványok lágymányosan értek partot. A városrészek ismét összeköttetés nélkül maradtak, amíg 8 nappal később meg nem nyitották a Kossuth hidat. A Ferenc József híd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött el, melynek során nem csak a színe, hanem a neve is megváltozott. Újbóli átadásakor nyerte a Szabadság nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegy Gruber József víztározó Budapest legnagyobb víztározója. A Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca alatt elterülő 10.000 négyzetméteres tárolóban 2x40.000 köbméter víz áramlik folyamatosan. A komplexum 1981-re készült el. A megépítésekor nagyon figyeltek rá, hogy a felszín feletti részei a tájba simuljanak. A támfalai barnás festést kaptak, a medence fölé pedig fákat és cserjéket ültettek. Az épület fontos jelképe lett Lesnyei Márta szobrászművész, Buda és Pest találkozását ábrázoló szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult Eperfás ligettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkád sor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária, 7 alakos szoborcsoportja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1. 1990 őszén helyezték forgalomba az M0-as autóút 1/B, azaz a 6-os számú főút és az M5-ös autópálya közötti szakaszát. Ezen a déli részen két Dunahíd is épült. Az egyik a Deák Ferenc híd, más néven a Hárosi híd, ami a Duna főága felettivel át. Az akkori forgalomnagyság még nem indokolta a tervekben eredetileg szereplő 2x3 sávos autópálya megépítését, ezért az építők lényegében csak egy fél autópályát hoztak létre. Éppen ezért csak egy hídra volt szükség, amin elfért egy 2x2 sávos autóút, és amin szükség esetén kialakítható a 3 forgalmi sáv. Mivel mára jelentősen megváltozott az M0-as útgyűrű déli szektorának kihasználtsága, elkészítették a Deák Ferenc híd tükörképét, más néven az új Hárosi hidat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Enyhülés és zivatarok is jönnek. Kedden választhatnak új köztársasági elnököt. Több robbanótestet is találtak a Dunában. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Enyhül a hőség, szombaton másodfokúra csökkentette a hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Az intézkedés kedélyfélig marad érvényben. A tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelés jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helységek listája, amelyeket bárki igénybe vehet, továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm-t nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőin elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. A paksi atomerőmű jelenleg 230 megawatt teljesítménnyel működik. A miniszterelnök továbbra is önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte a lakosságot. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kálmán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Csoportos létszám leépítés után bezár a tószegi kerékpárgyár. A Szolnok közelében lévő cég mintegy 500 dolgozóját küldi el, miután jogutód nélkül megszűnik, írta a Telex. A holland tulajdonos Excel csoport, amelynek 15 országában voltak gyárai, csődeljárást indított, mivel az elhúzódó európai piaci visszaesés miatt nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. Hajnalban szállítják el a Dunából előkerült robbanótesteket a fővárosban, ezért pénteken 4 és 6 óra között lezárják a Szabadsághidat és a budai rakpartokat a Műegyetemnél. A lezárt szakaszokon kerékpárral és gyalogosan sem lehet majd közlekedni. Módosul egyes villamos és buszjáratok közlekedése, részletek a BKK weboldalán olvashatók. Pénteken is sok napsütés várható, de délután elsősorban keleten lehet csapadék. A szélzivatarban viharossá fokozódhat. A hajnali 17-27 fokról 30-35 fok közé melegszik a levegő, de délkeleten még 38 fok is lehet.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban lerombolt Ferenc József híd újjáépítése 1946 tavaszán kezdődött el. A terveit Sávoly Pál készítette, de a középső hídrészt az eredeti 1894-es tervrajzok alapján készítették el. Az építés során a budai és pesti parti áthidalásokat is megerősítették, a sérült elemeket kicserélték, megnövelték a kihajlás elleni biztonságot. Az átkelőn, miután úszódaruk segítségével behelyezték a középső részt, helyreállították a villamos vágányokat, a kiskockákból készített kocsipályát, valamint a járdákat. Pénzhiány miatt a pályaszerkezet kiegészítése a Dunából kiemelt, különböző minőségű hídroncsokból készült. Az eredeti díszes korlátokat is egyszerűbbel pótolták. A forgalom 1946. augusztus 20-án vehette újra birtokba felrobbantott budapesti hídak közül elsőként helyreállított átkelőt, ami ekkortól viseli a Szabadság híd nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcséves szőlőgótika egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcséves cseppkő barlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Háros-szigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Májerfi pince márvány hordója a Budapest egyik legeldugottabb nevezetessége. A hatalmas márványboros hordó a Várhegyi Attila út egyik pincéjében található. Nem vezet hozzá kiépített út, a vár alatti barlangrendszer hepehupás ösvényein előzetes egyeztetés alapján látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai városnéző pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére, Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a Turáni Egyisten hívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét, a vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű koppánytorony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Enyhülés és zivatarok is jönnek. Kedden választhatnak új köztársasági elnököt. Több robbanó testet is találtak a Dunában. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Enyhül a hőség, szombattól másodfokúra csökkentette a hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Az intézkedés kedély félig marad érvényben. A tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelés jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet, továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőin elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. A paksi atomerőmű jelenleg 230 megawatt teljesítménnyel működik. A miniszterelnök továbbra is önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte a lakosságot. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kálmán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Csoportos létszámleépítés után bezár a tószegi kerékpárgyár. A Szolnok közelében lévő cég mintegy 500 dolgozóját küldi el, miután jogutód nélkül megszűnik, írta a Telex. A holland tulajdonos Excel csoport, amelynek 15 országában voltak gyárai, csődeljárást indított, mivel az elhúzódó európai piaci visszaesés miatt nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. Hajnalban szállítják el a Dunából előkerült robbanótesteket a fővárosban, ezért pénteken 4 és 6 óra között lezárják a Szabadsághidat és a budai rakpartokat a Műegyetemnél. A lezárt szakaszokon kerékpárral és gyalogosan sem lehet majd közlekedni. Módosul egyes villamos és buszjáratok közlekedése, részletek a BKK weboldalán olvashatók. Pénteken is sok napsütés várható, de délután elsősorban keleten lehet csapadék. A szélzivatarban viharossá fokozódhat. A hajnali 17-27 fokról 30-35 fok közé melegszik a levegő, de délkeleten még 38 fok is lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd társai, azaz az ártérben található vasbetonhidak úgynevezett előretolásos technológiával készültek. Ez azt jelenti, hogy az elemeket a híd egyik végén, azonos helyen, egy gyártópadon építik meg, és amikor elkészültek, előretolják a híd túlsó vége felé teflonborítású lapokon. A módszer legnagyobb előnye az időtakarékosság. A Szentendrei sziget felett átívelő híd esetében mindezt egy 2000 méter sugarú íves vonalvezetéssel kellett megoldani. A Szentendrei Duna ágon a két pályarészt 3-3, egyenként nagyjából 100 méteres darabban juttatták a helyére, ezeket azonban már hajóval vitték oda. Miután az első elem a végleges helyére került, a tapasztalt lehajlások alapján tervezték és gyártották le az újabb elemeket, hogy a kívánt pálya alakot elérjék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Károlyi kert a belváros legrégebbi kertje. A török hódoltság után Wernlein István kamarai inspektor tulajdona volt. A telken 1696-ban épülő barokk palotát és a hozzátartozó telket több tulajdonos váltás után végül a Károlyi család vásárolta meg. Innen a kert neve. 1919-ben játszóteret létesítettek rajta, majd 1932-ben közkertté nyilvánították.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A két kerület rész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerület rész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Többfokos enyhülés jön. Sikeresen takarékoskodott az ország az árammal. Hamarosan kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választási időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök, kedden szavazhatnak az államfőről. Allerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 ezer forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer iskolás gyerek jogosult. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter egy RTL-nek adott interjúban közölte, az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, hogy szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelenti, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom, ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat. Mérséklődik a hőség, általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, többfelé megerősödik, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszáns stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek is közreműködtek. Többek között Tan Mór, Locz Károly és Székely Bertalan. 1872-ben létrejött az a bizottság, amely a felépítendő operaház helyét volt hivatva kijelölni. 1873-ban a belügyminiszter versenytárgyalást írt ki az épület megépítésére, ezt Ybl Miklós terve nyerte meg. Az építkezés 1875-ben kezdődött el, és 9 évig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wendheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építész tervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wendheim, Frigyes és családja pedig csak alkalmanként pesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Többfokos enyhülés jön. Sikeresen takarékoskodott az ország az árammal. Hamarosan kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választási időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök, kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 ezer forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer iskolás gyerek jogosult. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter egy RTL-nek adott interjúban közölte, az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, hogy szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelenti, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom, ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat. Mérséklődik a hőség, általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dohány utcai zsinagóga, vagy ahogyan a köznyelvben előfordul, a Nagy zsinagóga a neológ zsidóság legnagyobb zsinagógája Budapesten, illetve Európában. Jelentős idegenforgalmi látványosság, melynek építését ősi előírások szabták meg. Homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kellett néznie, ezért tér el a bejárat az utca irányától. Az épület a főváros kulturális életében is aktív szerepet tölt be. Komoly zenei koncerteknek és különböző fesztiváloknak is helyet ad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd nem hivatalos nevén az M0-ás autóút déli Duna hídja, Budapest legdélebbi Duna hídja. Az autóút ezen szakaszán, mely része az E60-as, E71-es és az E75-ös nemzetközi főútvonalaknak, naponta körülbelül 70 ezer jármű halad át. A főváros körüli gyorsforgalmi út gondolata már 1942-ben felmerült, de csak a 70-es évekre vált időszerűvé, amikor a városon áthaladó nemzetközi forgalom kezdett nagyobb méreteket ölteni, túlzott terhelést róva a Petőfi hídra és a hozzá vezető utakra. Az M0-ás autóút nemzetközi jelentőségét az is mutatja, hogy a világban kedvezményes hitelt nyújtott az építéshez, így a Dunahíd elkészítéséhez is. Az összeg a teljes költség 35%-át tette ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A Bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd Budapest második legújabb Dunahídja, ami közvetlenül az összekötő vasúti híd mellett épült fel. 1995 és 2011 között a Lágymányosi híd nevet viselte, így ez volt az első olyan Dunahíd a városban, ami nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta a nevét. A déli átkelő elsősorban az Expo 96 Budapest elnevezésű világkiállítás kapcsán épült volna meg, ám a nemzetközi kiállítás végül anyagi okok miatt nem valósult meg. A hídra azonban így is szükség volt a Petőfi híd tehermentesítéséhez, illetve, hogy összekössék a Könyves-Kálmán körutat a dél-budai oldal fejlődő területeivel. Az építést 1992-ben kezdték meg, és 1995. októberében adták át a forgalomnak a kész építményt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Öntőház utca Budapest egyik legrégebbi utcája. Érdekessége, hogy egész története során ugyanazon a néven volt ismert. Az utca a Várhegy aljában található, és Mátyás király idejében alakult ki, amikor egy ágyúöntő üzem és a harangöntők, valamint a vörös rézművesek céhei is itt kaptak helyet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Többfokos enyhülés jön. Sikeresen takarékoskodott az ország az árammal. Hamarosan kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választási időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök, kedden szavazhatnak az államfőről. Allerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit, oktatásért gyermekügyi miniszter egy RTL-nek adott interjúban közölte, az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről, a Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, hogy szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelenti, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat. Mérséklődik a hőség, általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten először 1944. november 15-én az úgynevezett Újlipótvárosi nemzetközileg védett gettó jött létre, a pápai, svájci, svéd, spanyol és portugál védelem alatt álló házakból. A nemzetközileg gettó határait nem jelölték ki. A Margit híd Pesti hídfőjénél álló épületekbe hivatalosan 15.600 védett személy költözhetett be. A Váci út, a mai Viktor Hugo utca, újpesti rakpart és Szent István körút alkotta négyszögből január elején a semleges diplomaták mintegy 10.000 embert a belvárosi nagy gettóba telepítettek át, mert úgy ítélték meg, hogy ott jobbak lesznek a túlélési esélyeik.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 ezer kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd jelenlegi helyére Budapesten már 1908-ban javaslatot tettek egy híd építésére, de az illetékes állami szervek akkor fontosabbnak tartották, hogy Óbudán létesüljön egy újabb átkelőhely. Az első világháború miatt a kérdés lekerült a napirendről, noha az igény továbbra is fennállt. Az építést végül az 1930. évi 11. törvény rendelte el. Utóbbiban határozták meg azt is, hogy a kormányzás jubileumának tiszteletére Horthy Miklós nevét kapja meg az építmény. A II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok ezt az átkelőt is felrobbantották. Az újjáépítést követően azonban már az új, jelenleg is használt néven adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest sportcsarnok 1999. december 15-én a karácsonyi vásár ideje alatt a tűz martalékává vált. A tűz vélhetően elektromos zárlat miatt keletkezett. A katasztrófa sokkolta a közvéleményt, mivel a BS volt az egyetlen, több ezer ember befogadására alkalmas fedett épület, amely számos zenei koncertnek, kulturális eseménynek, sportrendezvénynek adott otthont. Az épület teljesen leégett, helyreállítására nem volt lehetőség, ezért kezdeményezték egy új sportcsarnok felépítését, melynek építése 2001. június 30-án kezdődött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Classic Rádió.
1: Learn more about Azure Cast. Visit azurecast.com.
0: Jó 92.1-en.
2: Többfokos enyhülés jön. Sikeresen takarékoskodott az ország az árammal. Hamarosan kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választási időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök, kedden szavazhatnak az államfőről. Allerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit, oktatásért gyermekügyi miniszter egy RTL-nek adott interjúban közölte, az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről, a Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, hogy szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelenti, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom, ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat. Mérséklődik a hőség, általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.